0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülöm elém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megoperálták a megsemmisült Gripen pilótáját. Nyilvánosak a mentő kiérkezési adatai. Befejeződött az áramkrízis. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Megműtötték a Gripen baleset, gerincsérülést szerzett pilótáját. A férfi vadászgép gyakorlat közben szenvedett balesetet. A magasban még biztonsággal el tudta kerülni a lakott területet, így a honvédségi bázison tette le a kigyulladó gépet, majd katapultált. Ekkor sérült meg. Az orvosok szerint az operáció jól sikerült, a páciens teljesen felépülhet. A baleset okait vizsgálják. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatait. Konstantinovics Miklós megbízott főigazgató jelezte, a 15 perces kiérkezési idő eléréséhez szembe kell nézni a jelenlegi helyzettel. Úgy vélte, meg kell ismerni egyéb szakmai mutatókat is, mert ezek nélkül nem lesznek meg a beavatkozási pontok. A stat.mentők.hu weboldalon havonta frissítik majd az adatokat. Az előzetesen bemutatott júliusi mérleg szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában alig több mint 26 perc volt az országos kiérkezési idő. Vége a krízishelyzetnek a hazai áramellátásban. Visszavonta a besorolást a Mavir, mivel normalizálódott a magyarországi villamos energiarendszer erőművi teljesítménye. A rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok biztosítják a villamos energiarendszer egyensúlyát és a normál ellátást. Újabb állományt fertőzött meg az afrikai sertéspest is itthon. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a járványvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmezteti a gazdákat, különösen azokon a területeken, ahol jelentős a vírus a vaddisznók között. További részletek Nemes Imre országos főállatorvostól, a Nébih elnökétől.
2: Amire most nagyon-nagyon oda kell figyelni. Az egyik az a alomszalmának a bevitele a telepre, a másik pedig a frissen aratott gabonának az etetése. Ez azért nagyon fontos, mert a környezetben, a földeken a vaddisznók miatt fertőződhetnek afrikai sertéspest is vírusra, és nagyon fontos, hogy 60 napig ezeket pihentetni kell, és csak ezt követően kerülhet az állatok elé. Kerítésnek kell lenni a telepek körül, ami a vaddisznókkal való találkozását, vázását is megakadályozza.
1: A tegnapi hidegfront nem hozott jelentős lehűlést. Felhős napos időnk van, szemerkélő eső még előfordulhat. 29 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap sok napsütésre van kilátás. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. A Dunántúlon megélénkül a szél. Felfrissül a levegő a hajnali órákra. Délutánra 28 és 34 fok közé melegszik a levegő. Pénteken visszatér a kánikula, lesz, ahol 36 fokig kúszik a hőmérő higanyszála.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Hölgyeim és uraim!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Augusztus 30-ával bezár a fürdő. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A nyári szezon végéhez érkezett a Dunaújvárosi Aquandis Wellness és Gyógyászati Központ élményfürdője. A létesítmény vasárnap fogadja utoljára fürdőzőket az idei szezonban. Arnold Miklós, a DVG ZRT szolgáltatási ágazatvezetője szerint az idei rendkívüli kánikula érezhetően megnövelte a látogatók számát. Az elmúlt évekhez képest jóval többen választották az élményfürdőt, hogy a medencék mellett vészeik át a forró nyári napokat. A nagyobb vendégforgalom ellenére a szezon problémamentesen telt, komolyabb incidens nem történt, mindössze néhány kisebb, könnyen kezelhető rosszul létnél kellett segítséget nyújtani. Az élményfürdő idei szezonjának utolsó napja augusztus 30 vasárnap lesz, írja Duna Online. 500 év történelme elevenedett meg a hétvégén Dunaújvárosban. A Mohácsi csata idei kerek évfordulója alkalmából hagyományőrzők járják végig II. Lajos király egykori seregének útvonalát lovon és hajón is. A különleges multidéző zarándoklat egyik állomása augusztus 23-án Dunaújváros volt, erről a Dunaújváros önkormányzata számolt be. Az alsó Duna parti öbölben középkori naszátos tábor fogadta az érdeklődőket, a látogatók korhű sátrakat és felszereléseket láthattak, emellett számszeri jászat, vívás, kézműves foglalkozások és különböző játékok is várták a családokat. A Kerpei Antal Kohászati Technikum egykori diákjai augusztus 19-én megemlékeztek Avas Mihályról, az intézmény alapító igazgatójáról. A volt tanulók évről évre lerólják tiszteletüket egykori igazgatójuk emléke előtt. Az idei megemlékezést annál az emlékműnél tartották, amelyet az egykori diákok 2013-ban állítottak. A DKS-e és a magyar válogatott 65 kg-os versenyzője első mérkőzésén orosz riválisától kapott ki, aki később egészen a döntőig menetelt és meg is nyerte a világbajnokságot. Pup Viktória így a Vigaszágon folytathatta szereplését, ahol 6-0-ás vezetésnél két várra fektette a kirgiz Aszel Zseparopát. A következő fordulóban, óriási csatában 11-10-re győzte le török ellenfelét, ezzel pedig az esti programban a bronz éremért vérkózhatott. A kínai Ma Chengwei azonban technikai fölénnyel bizonyult jobbnak, így Pup Viktória az értékes 5. helyen zárta a világbajnokságot. A DKS-e utánpótláskorú birkózói számára közben már megkezdődött az őszi versenysorozatra való felkészülés, írja a Duna Online. A Magyar Kézilabda Szövetség fegyelmi eljárást indított a Moderson Mason-Magyaróvár KC élvonalbeli és a Dunaújváros Kohász KA harmadosztályú női klubbal szemben. Sveda Marcell, az MKS versenyszervezési és monitoring igazgatója a szövetség keddi sajtóbeszélgetésén elmondta, hogy a licenszeljárás során mindkét klub valótlan tartalmú nyilatkozatot küldött be. A sereghajtóként kiesett Dunaújváros nem kapott licenszet és az NB1-bés indulás lehetőségével sem élt, helyette a harmadosztályban NB2-ben szerepel majd. További részletek a Duna Online oldalán. Augusztus első napjaiban két rangos borászati eseményen is képviseltette magát Adony. A Dunamenti Szent Orbán borrend tagjai Villányban és a délvidéki Bajmokon jártak, ahol más borrendek képviselőivel találkoztak és különleges borászati élményekkel gazdagodtak. Az Adonyi borrend részéről az előbbi eseményen Enyedi Norbert nagymester, Boldog Tamás főpohárnok, Mayer Béla krónikás, Pollák Józsefné, Pollák József és Bazsik László borlovagok vettek részt. Egy hét múlva a bajmoki Szent Trifon borlovagrend meghívására a Nemzetközi Borlovagrendek találkozóján vendégeskedett a Szent Orbán borrend. A sorban 8. találkozón szerb, magyar és szlovén borrendek tagjai mutatták be boraikat. Az Adonyiakat Fülöp Ferencné borlovag képviselte, írja oldalán a FEOL. Közeleg a 8. könyvtér, szeptember 5-én szombaton 14:30-tól újra vár a Dunaújvárosi könyvtér a Városháza téren, és ami várja az érdeklődőket, a zeneiskola harmonikásai, a Misty Christy és az Almási Music zenekar koncertje, Come for Bab Színház, kézbüveskedés, élőszavas mese, helyismereti pavilonok, kvízek és könyvek. szeretettel várnak mindenkit a szervezők. Újabb kisbabával bővült a Szent Pantaleon kórház családja, családbarát intézményként, fontos számukra, hogy munkatársaik életének legszebb pillanataiban osztozzanak az örömükben. Augusztus 18-án megszületett Pusztán Zétény a kisfiú 3000 grammal és 52 cm-rel érkezett a világra. Az örömhírt a kórház főbejárata előtt kitűzött kék zászló is hirdeti. Zétény édesanyja Vince Anita, az urológiai osztály osztályvezető főnövér helyettese, az édesanyja és a kisbaba is jól vannak, adja közre a FEOL. Alsó Szent Iván ugyan a térség egyik legkisebb települése, a hétvégén mégis nagyot szólt a helyi rendezvény. A sportpályán egész délután és este egymást váltották a zenei és táncos programok, miközben a kánikula ellenére is sokan látogattak ki. Varga Ferenc közösségi bejegyzésében úgy fogalmazott, a forróság nem tudta elvenni a résztvevők jó kedvét. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetnek a szakemberek itt Fejér vármegyében is. Felhívták a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszul létet, sőt akár fulladást is okozhat. A pincében csak a megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazása a hónap második hetében. Augusztus 9 és 16 között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben. Jóha tudják a Fejér vármegyei utasok is, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás is. Újabb meleg rekord közeli hónapon vagyunk túl, a mérések történetében a második legforró volt az idei július globálisan. Bár Európa egyes részein hűvösebb idő uralkodott a nyugati országokban, és Magyarországon is rendkívüli hőség és aszály pusztított. A tartós csapadék hiányít Fejér vármegyében és nem csak a mezőgazdaságnak okozott súlyos károkat, de a folyók vízállását is drasztikusan leapasztotta. Jelentősen csökkentették a piaci alapú lakáshitelek kamatait a hazai bankok. A lépés elsősorban azoknak a Fejér vármegyeieknek is segítséget jelent, akik a szigorú feltételek miatt nem jogosultak az államilag támogatott Otthon Start programra. Bár az állami kölcsön 3% alatti kamatával továbbra is a legkedvezőbb, a kiszoruló ügyfeleknek mentővet nyújtanak a pénzintézetek. A különböző banki akciókkal a piaci hitelek kamatai ma már 5-7% közé is szoríthatók, ami több ezer forintos havi megtakarítást eredményezhet. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy baktérium jelenléte miatt kivonja a forgalomból és visszahívja a fogyasztóktól a 200 g-os csokoládé ízű Milbona High Protein pudingot a Lidl. A hatósági intézkedés kifejezetten a szeptember 14-i minőségmegőrzési idejű tételre vonatkozik, a visszagyűjtött termékek megsemmisítését pedig szigorúan nyomon követik. Bár a fertőzés az egészséges felnőtteknél általában enyhe lefolyású és gyorsan elmúlik, a veszélyeztetettebbek csoportjánál akár súlyosabb megbetegedést is okozhat. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy már lehet jelentkezni az érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön minden olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. A meteorológusok szerint kezdetben keleten, északkeleten lehet helyenként esőre számítani. A Dunától keletre többfelé lesz élénk, néhol erős az északi a szél. Reggel nyugaton és délnyugaton pára és köd képződhet. Kora reggelre 9 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben 27-32 fok valószínű.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, szép jó reggelt kívánok, augusztus 26-a van, szerda, Izsó Natália napja, sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek. 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber számunk a régi. Mindjárt a Spice Girls, előtte még Rúzsa Magdi, most pedig a Black Eyed Peas jön, a Meet Me Halfway-vel. 6 óra múlt 10 perccel, Max M. Levente vagyok.

Rádió 98.6 FM, a legjobb zenék. Augusztus 26-a van, szerda, a kutyák világnapja. Colin Page, amerikai állatvédő indított el 2004-ben, azért ezen a napon, mert a családja augusztus 26-án fogadta örökbe első kutyáját. A nap célja a kutya és a gazda közötti odaadó szeretet, ünneplések, közös játék és a figyelem felhívása a kutyákkal kapcsolatos emberséges bánásmódra. What's Love, ez pedig a következő dal címe, Ashanti és Fat Joe folytatja.

0: Best FM, a legjobb zenék. A mai szerda első fele felhősebb lesz, délután többet süt majd a nap. A maximum 25-32 fok között alakul. Részletek és friss információk a hírekben rögtön fél hét. Jó reggelt! El is a kíz jön hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, de egy-egy futó zápor előfordulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Már nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. A statisztikák országos, budapesti és regionális bontásban sürgősségi kategóriánként is elérhetők, és havonta frissülnek. Az előzetesen bemutatott júliusi adatok szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában országosan 26,4, Budapesten 24,7 percen belül érkezett ki a mentő. Kiállításokkal, koncertekkel és látványos csata jelenetekkel emlékeznek a Mohácsi csata 500. évfordulójára Mohácson és Pécsen. Egész héten kulturális és történelmi programok várják az érdeklődőket. Az évforduló napján, augusztus 29-én pedig ünnepi szentmisét és két musicalt is rendeznek. Szerbiában, Horvátországban és Észak-Macedóniában is terjed a nyugat-nílusi vírus. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 fertőzést azonosítottak, Észak-Macedóniában már halálos áldozatai vannak a betegségnek. Hamis márkajelzésű ruhákat és csempész cigarettát talált a NAV egy bolgár kisbuszban. A pénzügyőrök az M5-ös autópálya Csongrád-Csanádvár megyei szakaszán ellenőrizték a járművet, amelynek utasterében bukkantak a csempészárura. A hamisítványok mintegy 17 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. A sofőr több mint 7 millió forint bírságra számíthat. Több mint 216 millió forintból újul meg a Balaton fűzfői Balaton csillagvizsgáló, amelyben VR élménymozi, valamint interaktív hold és űrséta szimulátor is helyet kap majd. A projektben teljesen megújul a több mint 155 négyzetméteres csillagvizsgáló épület, és a kupolát is lecserélik. A fejlesztéseknek köszönhetően a csillagvizsgáló szolgáltatásai jelentősen bővülnek, így egész évben és nem csak éjszaka tudják az érdeklődőket fogadni. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére. A szakmai szervezetekkel, vendéglátóhelyekkel, szállodákkal és önkormányzatokkal kialakított együttműködés célja, hogy közös tudásukkal a Balaton turisztikai vonzerejét erősítsék. Újabb ütemhez ért a déli körvasút építése. 6 héten át forgalomkorlátozásra kell számítani a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. A Buda felől érkező autósokat érintő sávlezárás szakaszosan halad majd, a munkálatok üteméhez igazodva. A reggeli és délutáni csúcsidőben torlódás és hosszabb menetidő várható. Ezért a Pesterzsébet és Soroksár felé tartóknak a külső Mester utca használatát javasolják.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Augusztus 30-ával bezár a fürdő. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A nyári szezon végéhez érkezett a dunaújvárosi Aquandis Wellness és Gyógyászati Központ élményfürdője. A létesítmény vasárnap fogadja utoljára fürdőzőket az idei szezonban. Arnold Miklós, a DVG ZRT szolgáltatási ágazatvezetője szerint az idei rendkívüli kánikula érezhetően megnövelt a látogatók számát. Az elmúlt évekhez képest jóval többen választották az élményfürdőt, hogy a medencék mellett vészeljék át a forró nyári napokat. A nagyobb vendégforgalom ellenére a szezon problémamentesen telt, komolyabb incidens nem történt, mindössze néhány kisebb, könnyen kezelhető rosszulétnek kellett segítséget nyújtani. Az élményfürdő idei szezonjának utolsó napja augusztus 30 vasárnap lesz, írja Duna Online. A Kerpei Antal Kohászati Technikum egykori diákjai augusztus 19-én megemlékeztek Avas Mihályról, az intézmény alapító igazgatójáról. A volt tanulók évről évre lerólják tiszteletüket egykori igazgatójuk emléke előtt. Az idei megemlékezést annál az emlékműnél tartották, amelyet az egykori diákok 2013-mal állítottak. A DKS-e és a magyar válogatott 65 kg-os versenyzője első mérkőzésén orosz riválisától kapott ki, aki később egészen a döntőig menetelt és meg is nyerte a világbajnokságot. Pup Viktória így a Vigaszágon folytathatta szereplését, ahol 6-0-ás vezetésnél két várra fektette a kirgiz Aszely Zseparopát. A következő fordulóban, óriási csatában 11-10-re győzte le török ellenfelét, ezzel pedig az esti programban a bronz éremért virkozhatott. A kínai Ma Cheng Wei azonban technikai fölénnyel bizonyult jobbnak, így Pup Viktória az értékes 5. helyen zárta a világbajnokságot. A DKS-e utánpótláskorú birkózói számára közben már megkezdődött az őszi versenysorozatra való felkészülés, írja a Duna Online.
2: Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy baktérium jelenléte miatt kivonja a forgalomból és visszahívja a fogyasztóktól a 200 g-os csokoládé ízű Milbona High Protein pudingot a Lidl. A hatósági intézkedés kifejezetten a szeptember 14-i minőségmegőrzési idejű tételre vonatkozik, a visszagyűjtött termékek megsemmisítését pedig szigorúan nyomon követik. Bár a fertőzés az egészséges felnőtteknél általában enyhe lefolyású és gyorsan elmúlik, a veszélyeztetettebbek csoportjánál akár súlyosabb megbetegedést is okozhat.
3: A meteorológusok szerint kezdetben keleten, északkeleten lehet helyenként esőre számítani. A Dunától keletre többfelé lesz élénk, néhol erős az északi a szél. Reggel nyugaton és délnyugaton pára és köd képződhet. Kora reggelre 9 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben 27-32 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék a hét közepén, a nap első felében felhősebb időre számíthatunk a térségben, aztán délután már kisüt a nap több órára szinte mindenhol. Számottevő csapadék sehol sem valószínű, a maximum 25-32 fok között alakul. A héten pénteken szombaton újból kánikula lesz, már holnap melegebb egy fokkal, 34. Pénteken 37 fok is lehet akár a legmelegebb helyeken. Aztán szombatról vasárnapra egy újabb hideg front érkezik, és visszaesik a hőmérséklet 30 fok környékére. Jön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évekből. Justin Timberlake dala, a Sexy Back a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra lesz pillanatokon belül, jó reggelt, jó utat annak, aki már elindult, vagy jó készülődést, ha még otthon indulás előtt. Bárhogy is legyen, biztosan itt lesz a következő fél órában a Savage Garden. És a The Beavers is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Dunaújvárosban a Pannon kert 1 szám alatt. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
5: Készen állsz az ősz legédesebb adacsonyi bulijára. Október 9-10-11-én újraérkezik a Fügefest. Mámorító zenék, pazar gasztroélmények és hamisítatlan fesztivál hangulat vár. Légy szemfüles, a legolcsóbb early bird jegyek már elérhetők, de a készlet gyorsan fogy. Ne hagyd az utolsó pillanatra. Csapj le a kedvezményes belépődre még ma a fugefest.hu oldalon. Fügefest, kóstolj bele!
0: A Best FM-en minden

0: a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Augusztus 30-ával bezár a fürdő. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, a Toxikér Média hírei következnek. A nyári szezon végéhez érkezett a dunaújvárosi Aquandis Wellness és Gyógyászati Központ élményfürdője. A létesítmény vasárnap fogadja utoljára fürdőzőket az idei szezonban. Arnold Miklós, a DDG ZRT szolgáltatási ágazatvezetője szerint az idei rendkívüli kánikula érezhetően megnövelte a látogatók számát. Az elmúlt évekhez képest jóval többen választották az élményfürdőt, hogy a medencék mellett vészeik át a forró nyári napokat. A nagyobb vendégforgalom ellenére a szezon problémamentesen telt, komolyabb incidens nem történt, mindössze néhány kisebb, könnyen kezelhető rosszulétnek kellett segítséget nyújtani. Az élményfürdő idei szezonjának utolsó napja augusztus 30 vasárnap lesz, írja a Duna Online. 500 év történelme elevenedett meg a hétvégén Dunaújvárosban. A Mohácsi csata idei kerek évfordulója alkalmából hagyományőrzők járják végig II. Lajos király egykori seregének útvonalát lovon és hajón is. A különleges múltidéző zarándoklat egyik állomása augusztus 23-án Dunaújváros volt. Erről a Dunaújváros önkormányzata számolt be. Az alsó Duna parti öbölben középkori naszátos tábor fogadta az érdeklődőket. A látogatók korhű sátrakat és felszereléseket láthattak. Emellett számszeri jászat, vívás, kézműves foglalkozások és különböző játékok is várták a családokat. A Kerpei Antal Kohászati Technikum egykori diákjai augusztus 19-én megemlékeztek Avas Mihályról, az intézmény alapítóigazgatójáról. A volt tanulók évről évre lerólják tiszteletüket egykori igazgatójuk emléke előtt. Az idei megemlékezést annál az emlékműnél tartották, amelyet az egykori diákok 2013-ban állítottak. Jelentősen csökkentették a piaci alapú lakáshitelek kamatait a hazai bankok. A lépés elsősorban azoknak a Fejér vármegyeieknek is segítséget jelent, akik a szigorú feltételek miatt nem jogosultak az államilag támogatott Otthon Start programra. Bár az állami kölcsön 3% alatti kamatával továbbra is a legkedvezőbb, a kiszoruló ügyfeleknek mentővet nyújtanak a pénzintézetek. A különböző banki akciókkal a piaci hitelek kamatai ma már 5-7% közé is szoríthatók, ami több ezer forintos havi megtakarítást eredményezhet. A meteorológusok szerint kezdetben keleten, északkeleten lehet helyenként esőre számítani. A Dunától keletre többfelé lesz élénk, néhol erős az északi szél. Reggel nyugaton és délnyugaton párra is köd képződhet. Kora reggelre 9 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben 27-32 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt a hét közepén, augusztus 26, szerda, Izsó Natália napja. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Tom Novi kezd a Now or Never-rel, jön nem sokára a No Doubt, és Oli Mörsz is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. A szülinapos Adrian Young dobolt az imént a No Doubt dalában. A csapat egyik alapító tagja ma ünnepi 54. születésnapját. Egyébként Izsó Natália névnap van. Nekik és az összes szülinaposnak nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok. Még több híres szülinapos augusztus 26-a érdekességei egy picit később, addig sok jó zenét hallgatunk még. Nem sokára a Savage Garden jön, most pedig Oli Murs a Dance With Me Tonight-tal a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt a hét közepén, a nap első fele felhősebben alakul, délutánra kisüt a nap. 25-32 fok valószínű, említésre méltó csapadék nélkül. Részletes időjárás jelentés és friss infók pillanatokon belül rögtön 7:30, a hírek után a Kéja lefolytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, de egy-egy futó zápor előfordulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Visszavonta a villamos energiarendszerre elrendelt krízishelyzetet a magyar villamos energiaipari átviteli rendszer irányító. A Mavir szerint normalizálódott a hazai erőművek teljesítménye. Közölték, a rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok elegendőek, így az ország áramellátása normál üzemben biztosítható. Több mint 216 millió forintból újul meg a Balaton fűzfői Balaton csillagvizsgáló, amelyben VR élménymozi, valamint interaktív hold és űrséta szimulátor is helyet kap majd. A projektben teljesen megújul a több mint 155 négyzetméteres csillagvizsgáló épület, és a kupolát is lecserélik. A fejlesztéseknek köszönhetően a csillagvizsgáló szolgáltatásai jelentősen bővülnek, így egész évben és nem csak éjszaka tudják az érdeklődőket fogadni. Ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívott vissza a forgalmazó. Az Olitalia, illetve a Noivoy márkájú 5 literes kiszerelésű termék az egészségre is káros lehet, ezért a hatóság azt kéri, senki ne fogyasszon belőle. A termékről további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, a program részeként beteg elégedettségi platformot indítanak, kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőség ellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. Hamis márkajelzésű ruhákat és csempész cigarettát talált a NAV egy bolgár kisbuszban. A pénzügyőrök az M5-ös autópálya Csongrád-Csanádvár megyei szakaszán ellenőrizték a járművet, amelynek utasterében bukkantak a csempész árura. A hamisítványok mintegy 17 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. A sofőr több mint 7 millió forint bírságra számíthat. Újabb ütemhez ért a déli körvasút építése. 6 héten át forgalomkorlátozásra kell számítani a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. A Buda felől érkező autósokat érintő sávlezárás szakaszosan halad majd, a munkálatok üteméhez igazodva. A reggeli és délutáni csúcsidőben torlódás és hosszabb menetidő várható, ezért a Pesterzsébet és Soroksár felé tartóknak a külső Mester utca használatát javasolják. Szerbiában, Horvátországban és Észak-Macedóniában is terjed a nyugat-nílusi vírus. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 fertőzést azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozatai vannak a betegségnek.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Augusztus 30-ával bezár a fürdő. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A nyári szezon végéhez érkezett a Dunaújvárosi Aquandis Wellness és Gyógyászati Központ élményfürdője. A létesítmény vasárnap fogadja utoljára fürdőzőket az idei szezonban. Arnold Miklós, a DVG ZRT szolgáltatási ágazatvezetője szerint az idei rendkívüli kánikula érezhetően megnövelte a látogatók számát. Az elmúlt évekhez képest jóval többen választották az élményfürdőt, hogy a medencék mellett vészeljék át a forró nyári napokat. A nagyobb vendégforgalom ellenére a szezon problémamentesen telt, komolyabb incidens nem történt, mindössze néhány kisebb, könnyen kezelhető rosszulétnek kellett segítséget nyújtani. Az élményfürdő idei szezonjának utolsó napja augusztus 30 vasárnap lesz, írja Duna Online. A DKS-e és a magyar válogatott 65 kg-os versenyzője első mérkőzésén orosz riválisától kapott ki, aki később egészen a döntőig menetelt és meg is nyerte a világbajnokságot. Pup Victoria így a Vigaszágon folytathatta szereplését, ahol 6-0-ás vezetésnél két várra fektette a kirgiz Aszel Zseparopát. A következő fordulóban óriási csatában 11-10-re győzte le török ellenfelét, ezzel pedig az esti programban a bronz éremért birkózhatott. A kínai Ma Chengwei azonban technikai fölénnyel bizonyult jobbnak, így Pup Victoria az értékes 5. helyen zárta világbajnokságot. A DKSE utánpótláskorú birkózói számára közben már megkezdődött az őszi versenysorozatra való felkészülés, írja a Duna Online. A Magyar Kézilabda Szövetség fegyelmi eljárást indította a Moderson Mason-Magyaróvár KC élvonalbeli és a Dunaújváros Kohász K. a harmadosztályú női klubbal szemben. Sveda Marcell, az MKS versenyszervezési és monitoring igazgatója a szövetség keddi sajtóbeszélgetésén elmondta, hogy a licenszeljárás során mindkét klub valótlan tartalmú nyilatkozatot küldött be. A sereghajtóként kiesett Dunaújváros nem kapott licenszet és az MB1-B-s indulás lehetőségével sem élt. Helyette a harmadosztályban MB2-ben szerepel majd. További részletek a Duna Online oldalán. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetnek a szakemberek itt Fejér vármegyében is. Felhívták a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszul létet, sőt akár fulladás is okozhat. A pincében csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. A meteorológusok szerint kezdetben keleten, észak-keleten lehet helyenként esőre számítani. A Dunától keletre többfelé lesz élénk, néhol erős az északi szél. Reggel nyugaton és délnyugaton párra is köd képződhet. Kora reggelre 9 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben 27-32 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Augusztus 26. napján, szerda van, Izsó Natália napja. Isten éltessen minden ünnepeltet. Ma van a kutyák világnapja. Az ember legrégibb és leghűségesebb társállatáról emlékezünk meg. A nap célja a kutya és gazda közötti odaadó szeretet ünneplése, illetve a figyelem felhívása a kutyákkal kapcsolatos emberséges bánásmódra. 1980-ban a mai napon született Macaulay Culkin, amerikai színész, legismertebb szerepe természetesen Kevin a Reszkesetek betörőkből. 1966-ban ugyanezen a napon született Shirley Manson, a Garbage énekese.1969. augusztus 26 megszületett Adrian Young, amerikai dobos, a No Doubt alapító tagja. És hihetetlen, de már 69 éves a mai napon Dr. Alban, svéd fogorvos, zenész. Sok boldogságot még egyszer az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Figyelem, vaddisznót gázoltak az M7-esen Budapest felé Balatonfűkajár térségében. A 84-es kilométernél egy sávon halad a forgalom, és még mindig Balaton a következő órában. Jön a Balaton dala, a Pont olyan, mint rég. Itt lesz tehát az Iri Mafia, és zenél a Maroon 5 is. Payphone, és nekünk is van egy hívható SMS és Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Dunaújvárosban a Pannon kert egy szám alatt. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
5: Lendületes koncertek, zseniális kézműves és Michelin gasztro kiállítók és a nyár legfinomabb ízei egy helyen. Októberben újraérkezik a Fügefest. Készülj a felhőtlen hétvégére és az ízkavalkádra Vadacsonyban. Szerezd meg az Early Bird jegyedet a legkedvezőbb áron a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, éld át az év legfinomabb pillanatait.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Augusztus 30-ával bezár a fürdő. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A nyári szezon végéhez érkezett a Dunaújvárosi Aquandis Wellness és Gyógyászati Központ élményfürdője. A létesítmény vasárnap fogadja utoljára fürdőzőket az idei szezonban. Arnold Miklós, a DDG ZRT szolgáltatási ágazatvezetője szerint az idei rendkívüli kánikula érezhetően megnövelte a látogatók számát. Az elmúlt évekhez képest jóval többen választották az élményfürdőt, hogy a medencék mellett vészeljék át a forró nyári napokat. A nagyobb vendégforgalom ellenére a szezon problémamentesen telt, komolyabb incidens nem történt, mindössze néhány kisebb, könnyen kezelhető rosszulétnek kellett segítséget nyújtani. Az élményfürdő idei szezonjának utolsó napja augusztus 30 vasárnap lesz, írja a Duna Online. A Magyar Kézilabda Szövetség fegyelmi eljárást indította a Moderson Mason-Magyaróvár KC élvonalbeli és a Dunaújváros Kohász K a harmadosztályú női klubbal szemben. Sveda Marcell, az MKS versenyszervezési és monitoring igazgatója a szövetség keddi sajtóbeszélgetésén elmondta, hogy a licenszeljárás során mindkét klub valótlan tartalmú nyilatkozatot küldött be. A sereghajtóként kiesett Dunaújváros nem kapott licenszet és az NB1-bés indulás lehetőségével sem élt, helyette a harmadosztályban NB2-ben szerepel majd. További részletek a Duna Online oldalán. A Kerpei Antal Kohászati Technikum egykori diákjai augusztus 19-én megemlékeztek Avas Mihályról, az intézmény alapító igazgatójáról. A volt tanulók évről évre lerólják tiszteletüket egykori igazgatójuk emléke előtt. Az idei megemlékezést annál az emlékműnél tartották, amelyet az egykori diákok 2013-ban állítottak. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetnek a szakemberek itt Fejér vármegyében is. Felhívták a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszullétet, sőt akár fulladást is okozhat. A pincében csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazása a hónap második hetében. Augusztus 9 és 16 között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben. Jóha tudják a Fejér vármegyei utasok is, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás is. A meteorológusok szerint kezdetben keleten, északkeleten lehet helyenként esőre számítani. A Dunától keletre többfelé lesz élénk, néhol erős az északi szél. Reggel nyugaton és délnyugaton pára és köd képződhet. Kora reggelre 9 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben 27-32 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csúnya szó vicc, fét volt, fét van, fét lesz. Annó a 90-es években én is voltam a Szigeten Fét lesz koncerten, és hát nosztalgiázhatott, aki szeretett volna idén, újból felléptek. Aki lemaradt róla, az most adjon a hangerőnek. Fét lesz, Dido, One Step Too Far, érkezik George Michael és a Rednecks is ebben az órában. Csupa-csupa régi ismerős a 90-es és 2000-es évekből. 4 perc elmúlt 8, jó reggelt, Max Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék, újabb közlekedési hír az M7-esről. Budapest felé Lepsénnél teherautó és autó ütközött a 86-os kilométernél, a belső sávon halad a forgalom és lépésben halad a sor mögöttük. Már több mint 3 kilométeres a dugó. Jó utat, ha közlekedési információban várom. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Nem sokára a Rednex, előtte még a Halott pénz és Bialex, most pedig a Maroon 5 jön a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Augusztus még egy kánikulával búcsúzik majd pénteken, addig napról napra melegszik az idő. Ma 30 fok körül alakul a maximum, felhősebb délelőtt, naposabb délután vár ránk. Részletek a hírekben, aztán indítom Assoát slágerét. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, de egy-egy futó zápor előfordulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Visszavonta a villamos energiarendszerre elrendelt krízishelyzetet a magyar villamosenergiaipari átviteli rendszer irányító. A Mavir szerint normalizálódott a hazai erőművek teljesítménye. Közölték, a rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok elegendőek, így az ország áramellátása normál üzemben biztosítható. Több mint 216 millió forintból újul meg a Balaton fűzfői Balaton csillagvizsgáló, amelyben VR élménymozi, valamint interaktív hold és űrséta szimulátor is helyet kap majd. A projektben teljesen megújul a több mint 155 négyzetméteres csillagvizsgáló épület, és a kupolát is lecserélik. A fejlesztéseknek köszönhetően a csillagvizsgáló szolgáltatásai jelentősen bővülnek, így egész évben és nem csak éjszaka tudják az érdeklődőket fogadni. Ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívott vissza a forgalmazó. Az Olitalia, illetve a Noivoy márkájú 5 literes kiszerelésű termék az egészségre is káros lehet, ezért a hatóság azt kéri, senki ne fogyasszon belőle. A termékről további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Hamis márkajelzésű ruhákat és csempész cigarettát talált a NAV egy bolgár kisbuszban. A pénzügyőrök az M5-ös autópálya Csongrád-Csanádvár megyei szakaszán ellenőrizték a járművet, amelynek utasterében bukkantak a csempész árura. A hamisítványok mintegy 17 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. A sofőr több mint 7 millió forint bírságra számíthat. Már nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. A statisztikák országos, budapesti és regionális bontásban sürgősségi kategóriánként is elérhetők, és havonta frissülnek. Az előzetesen bemutatott júliusi adatok szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában országosan 26,4, Budapesten 24,7 percen belül érkezett ki a mentő. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére. A szakmai szervezetekkel, vendéglátóhelyekkel, szállodákkal és önkormányzatokkal kialakított együttműködés célja, hogy közös tudásukkal a Balaton turisztikai vonzerejét erősítsék. Magyarországon találtak meg egy német kórházból engedély nélkül elvitt beteg csecsemőt a csongrádi rendőrök. A gyermek miatt a német hatóságok körözést adtak ki, a jármű mozgása alapján pedig sikerült meghatározni annak várható útvonalát. A rendőrök az M43-as autópályán egy pihenőnél állították meg az autót, a csecsemőt pedig stabil állapotban kórházba vitték.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Augusztus 30-ával bezár a fürdő. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A nyári szezon végéhez érkezett a Dunaújvárosi Aquandis Wellness és Gyógyászati Központ élményfürdője. A létesítmény vasárnap fogadja utoljára fürdőzőket az idei szezonban. Arnold Miklós, a DDG ZRT szolgáltatási ágazatvezetője szerint az idei rendkívüli kánikula érezhetően megnövelte a látogatók számát. Az elmúlt évekhez képest jóval többen választották az élményfürdőt, hogy a medencék mellett vészeljék át a forró nyári napokat. A nagyobb vendégforgalom ellenére a szezon problémamentesen telt, komolyabb incidens nem történt, mindössze néhány kisebb, könnyen kezelhető rosszul létnek kellett segítséget nyújtani. Az élményfürdő idei szezonjának utolsó napja augusztus 30 vasárnap lesz, írja Duna Online. A DKS-e és a magyar válogatott 65 kg-os versenyzője első mérkőzésén orosz riválisától kapott ki, aki később egészen a döntőig menetelt és meg is nyerte a világbajnokságot. Pop Victoria így a Vigaszágon folytathatta szereplését, ahol 6-0-ás vezetésnél két várra fektette a kirgiz Aszel Zseparovát. A következő fordulóban óriási csatában 11-10-re győzte le török ellenfelét, ezzel pedig az esti programban a bronz éremért birkózhatott. A kínai Ma Cheng Wei azonban technikai fölénnyel bizonyult jobbnak, így Pop Victoria az értékes 5. helyen zárt a világbajnokságot. A DKSE utánpótláskorú birkózói számára közben már megkezdődött az őszi versenysorozatra való felkészülés, írja a Duna Online. A Magyar Kézilabda Szövetség fegyelmi eljárást indította a Moderson Mason-Magyaróvár KC élvonalbeli és a Dunaújváros Kohász KA a harmadosztályú női klubbal szemben. Sveda Marcell, az MKS versenyszervezési és monitoring igazgatója a szövetség keddi sajtóbeszélgetésén elmondta, hogy a licenszeljárás során mindkét klub valótlan tartalmú nyilatkozatot küldött be. A sereghajtóként kiesett Dunaújváros nem kapott licenszet és az NB1-bés indulás lehetőségével sem élt. Helyette a harmadosztályban NB2-ben szerepel majd. További részletek a Duna Online oldalán. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetnek a szakemberek itt Fejérvár megyében is. Felhívták a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszul létet, sőt akár fulladást is okozhat. A pincében csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. A meteorológusok szerint kezdetben keleten, északkeleten lehet helyenként esőre számítani. A Dunától keletre több felé lesz élénk, néhol erős az északi szél. Reggel nyugaton és délnyugaton párra is köd képződhet, kora reggelre 9 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben 27-32 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Ezt a film a legjobb zenék. Lassan még a vakációnak is jön az iskola kezdés. Ez a hang nagyon-nagyon közel van. Jövő héten kedden, szeptember 1-én indul az újabb tanév. Addig viszont még lehet egyet strandolni is, akár hétvégén, mert hogy újból 35-36 fok lesz. Napról napra melegebbre készülhetünk. Ma 30 fok körül alakul a maximum. A délelőtt felhősebb, a délután naposabb időt hoz. A kánikulának pedig hétvégén egy újabb hidegfront vet majd véget. Megyünk tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Jön a TLC dala, a No Scrubs a Besten.
1: Be

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Azt hiszem, tegnap olvastam a neten, hogy hollywoodi produkció forog majd a Whiskys életéről, és Keanu Reeves játszhatja majd a főszerepet, a következő órában pedig itt lesz Shania Twain, akinek az életéről hamarosan szintén filmet készítenek. És persze jönnek magyarok is, a Csapból is ők folynak majd. Roy és Ádám. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 9 óra. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: A Villa Kabala, a Platán Bistró, a Laposa Birtok és Mujahid Zoltán a Group & Swing-gel egy helyen? Igen, októberben újra vár a Fügefest. Csapj le a szuperkedvezményes Early Bird jegyekre még ma a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, a Balaton legízesebb hétvégéje.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es! És 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Augusztus 30-ával bezár a fürdő. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A nyári szezon végéhez érkezett a Dunaújvárosi Aquandis Wellness és Gyógyászati Központ élményfürdője. A létesítmény vasárnap fogadja utoljára fürdőzőket az idei szezonban. Arnold Miklós, a DVG ZRT szolgáltatási ágazatvezetője szerint az idei rendkívüli kánikula érezhetően megnövelte a látogatók számát. Az elmúlt évekhez képest jóval többen választották az élményfürdőt, hogy a medencék mellett vészeljék át a forró nyári napokat. A nagyobb vendégforgalom ellenére a szezon problémamentesen telt, komolyabb incidens nem történt, mindössze néhány kisebb, könnyen kezelhető rosszulétnek kellett segítséget nyújtani. Az élményfürdő idei szezonjának utolsó napja augusztus 30 vasárnap lesz, írja Duna Online. A Kerpei Antal Kohászati Technikum egykori diákjai augusztus 19-én megemlékeztek Avas Mihályról, az intézmény alapító igazgatójáról. A volt tanulók évről évre lerólják tiszteletüket egykori igazgatójuk emléke előtt. Az idei megemlékezést annál az emléknőnél tartották, amelyet az egykori diákok 2013-ban állítottak. A DKS-e és a magyar válogatott 65 kg-os versenyzője első mérkőzésén orosz riválisától kapott ki, aki később egészen a döntőig menetelt és meg is nyerte a világbajnokságot. Pup Viktória így a Vigaszágon folytathatta szereplését, ahol 6-0-ás vezetésnél két várra fektette a kirgiz Aszel Zseparopát. A következő fordulóban óriási csatában 11-10-re győzte le török ellenfelét, ezzel pedig az esti programban a bronz éremért birkózhatott. A kínai Ma Chengwei azonban technikai fölénnyel bizonyult jobbnak, így Pup Viktória az értékes 5. helyen zárta a világbajnokságot. A DKS-e utánpótláskorú birkózói számára közben már megkezdődött az őszi versenysorozatra való felkészülés, írja a Duna Online. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy már lehet jelentkezni az érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön minden olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. A meteorológusok szerint kezdetben keleten, északkeleten lehet helyenként esőre számítani. A Dunától keletre többfelé lesz élénk, néhol erős az északi szél. Reggel nyugaton és délnyugaton pára és köd képződhet. Kora reggelre 9 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben 27-32 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Köztük szerelmes párok és magányosak. Csak te meg ilyen Geszti Péter, Péter Fibori közöse is szól majd nem sokára, és két magányos ballada is, Nana Lonely-a, és rögtön itt az óra elején Akontól a hasonló című Lonely. 5 perc elmúlt 9, hello, jó reggelt, jó utat, jó pihenést a nyár finisében. Max M. Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Tegnap 80 éves korában elhunyt a 11-szeres Grammy-díjas énekesnő, dalszerző, country legenda Dolly Parton. A hírt családja erősítette meg. Miután rövid időn keresztül tartó bátor küzdelmet vívott a rákkal, Dolly elhagyta a földi életet, áll a hivatalos tájékoztatásban. A család egy rövid szívhez szóló üzenetet is megosztott. Mindig szeretni fogunk. Nem véletlen az üzenet, hiszen Whitney Houston I Will Always Love You című dala idézőjelben csak feldolgozás. Az eredetit 1974-ben Dolly Parton énekelte.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss helyzetjelentés az utakról. Az M3-ason Vásárosnamény felé Hüzesabony közelében egy autó a mozgó terelésbe ütközött. A 114-es kilométernél a belső sávot lezárták. A 44-es főúton Lakitelek közelében három autó ütközött, a 29-es kilométernél félpályán halad a forgalom. És baleset történt a 71-es főúton is Balatonalmári és Alsóörs között, két autó ütközött, a 28-as kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták, a forgalmat helyi utakra terelik. Jó utat, óvatosan, és ha közlekedési infó van, várom 0620 55 55 155-ös hívható SMS Viber számunkra.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

ébreszt fel a legjobb zenék. Szombat este van a diszkóban, és most jön a lassúzós rész. Beyoncé érkezik az Eerie Place-ből augusztus 26-án szerdán. A nap első fele felhősebb, a délután naposabb lesz, 30 fok körül alakul a maximum.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Augusztus 26 szerda, friss hírei jönnek, aztán a hét közepén már alig várjuk a szombatot. Kanye Williams-szel. És énekel Kálai Szanders András is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, de egy-egy futó zápor előfordulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Összes tartól a várólisták csökkentéséért felelős program. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, a program részeként beteg elégedettségi platformot indítanak, kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőség ellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére. A szakmai szervezetekkel, vendéglátóhelyekkel, szállodákkal és önkormányzatokkal kialakított együttműködés célja, hogy közös tudásukkal a Balaton turisztikai vonzerejét erősítsék. Magyarországon találtak meg egy német kórházból engedély nélkül elvitt beteg csecsemőt a csongrádi rendőrök. A gyermek miatt a német hatóságok körözést adtak ki, a jármű mozgása alapján pedig sikerült meghatározni annak várható útvonalát. A rendőrök az M43-as autópályán egy pihenőnél állították meg az autót, a csecsemőt pedig stabil állapotban kórházba vitték. Visszavonta a villamos energiarendszerre elrendelt krízis helyzetet a Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer irányító. A Mavir szerint normalizálódott a hazai erőművek teljesítménye. Közölték, a rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok elegendőek, így az ország áramellátása normál üzemben biztosítható. Már nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. A statisztikák országos, budapesti és regionális bontásban sürgősségi kategóriánként is elérhetők, és havonta frissülnek. Az előzetesen bemutatott júliusi adatok szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában országosan 26,4, Budapesten 24,7 percen belül érkezett ki a mentő. Több mint 216 millió forintból újul meg a Balaton fűzfői Balaton csillagvizsgáló, amelyben VR élménymozi, valamint interaktív hold és űrséta szimulátor is helyet kap majd. A projektben teljesen megújul a több mint 155 négyzetméteres csillagvizsgáló épület, és a kupolát is lecserélik. A fejlesztéseknek köszönhetően a csillagvizsgáló szolgáltatásai jelentősen bővülnek, így egész évben és nem csak éjszaka tudják az érdeklődőket fogadni. Kiállításokkal, koncertekkel és látványos csata jelenetekkel emlékeznek a Mohácsi csata 500. évfordulójára Mohácson és Pécsen. Egész héten kulturális és történelmi programok várják az érdeklődőket. Az évforduló napján, augusztus 29-én pedig ünnepi szentmisét és két musicalt is rendeznek.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Augusztus 30-ával bezár a fürdő. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A nyári szezon végéhez érkezett a dunaújvárosi Aquandis Wellness és Gyógyászati Központ élményfürdője. A létesítmény vasárnap fogadja utoljára fürdőzőket az idei szezonban. Arnold Miklós, a DVG ZRT szolgáltatási ágazatvezetője szerint az idei rendkívüli kánikula érezhetően megnövelte a látogatók számát. Az elmúlt évekhez képest jóval többen választották az élményfürdőt, hogy a medencék mellett vészeljék át a forró nyári napokat. A nagyobb vendégforgalom ellenére a szezon problémamentesen telt, komolyabb incidens nem történt, mindössze néhány kisebb, könnyen kezelhető rosszul létnek kellett segítséget nyújtani. Az élményfürdő idei szezonjának utolsó napja augusztus 30 vasárnap lesz, írja a Duna Online. A Kerpei Antal Kohászfi Technikum egykori diákjai augusztus 19-én megemlékeztek Avas Mihályról, az intézmény alapító igazgatójáról. A volt tanulók évről évre lerólják tiszteletüket egykori igazgatójuk emléke előtt. Az idei megemlékezést annál az emléknőnél tartották, amelyet az egykori diákok 2013-ban állítottak. A DKS-e és a magyar válogatott 65 kg-os versenyzője első mérkőzésén orosz riválisától kapott ki, aki később egészen a döntőig menetelt és meg is nyerte a világbajnokságot. Pup Viktória így a Vigaszágon folytathatta szereplését, ahol 6-0-ás vezetésnél két várra fektette a kirgiz Aszel Zseparopát. A következő fordulóban óriási csatában 11-10-re győzte le török ellenfelét, ezzel pedig az esti programban a bronz éremért birkózhatott. A kínai Ma Chengwei azonban technikai fölénnyel bizonyult jobbnak, így Pup Viktória az értékes 5. helyen zárt a világbajnokságot. A DKS-e utánpótláskorú birkózói számára közben már megkezdődött az őszi versenysorozatra való felkészülés, írja a Duna Online. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy már lehet jelentkezni az érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön minden olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. A meteorológusok szerint kezdetben keleten, északkeleten lehet helyenként esőre számítani. A Dunától keletre több felé lesz élénk, néhol erős az északi szél. Reggel nyugaton és délnyugaton párra is köd képződhet. Kora reggelre 9 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben 27-32 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ezek pedig ebben az órában a Faith No More Easy, a Bonfunk MC-től a Freestyler, itt lesz a Freemasons, Spike a Respect-tel, az órát pedig a Black Legend-dala indítja. You See the Trouble With Me, 5 perc elmúlt 10 óra, augusztus 26, szerda, Izsó, Natália napja nekik és a szülinaposoknak is. Lehet dobni egy üzenetet 20-55-55-155.
2: Best FM, a legjobb zenék.
5: 1975, we brought you an album with a song.

Best FM a legjobb zenék. Szerdé címmel Kenny Williams dala folytatja, és mini szombat minden nap, ha úgy tetszik, itt a Besten. A Nightshipben az ezredforduló legnagyobb kedvencei szólnak minden nap más-más stílusban. Ma szerda van, úgyhogy a házigazda 6-tól White-ba is, aztán majd 7-től DJ Effendi is. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereit mixeli.

0: Yeah, come on, yeah.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
2: Dog Child. Big Rocker.

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési információk. A 71-es főúton Balatonalmádi és Alsóörs között korábban két autó ütközött a 28-as kilométernél, teljes útzárban, a forgalmat helyi utakra terelik. Az M3-ason Vásárosnamény felé Füzesabony közelében egy autó a mozgó terelésbe ütközött, a 114-es kilométernél a belső sávot zárták le, és dolgoznak az M0-áson a csepeli szakaszon, a belső sávon a 22-es kilométernél lassabb a haladás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Az anonim alkoholisták ülése helyett a nagy nyilvánosságot és a rajongókat választotta Ed Sheeran, amikor nyíltan vallott alkoholizmusáról a Bad Habits című dalban. Bad habits lead to ő is itt lesz a délelőtt utolsó órájában, amelyben biztosan hozom Ákos dalát is. A vallától, mivé tesszük a világot, nem hiszem el. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Elhunyt dr. Kovács Miklós Gábor. A Dunaújvárosi felsőoktatás meghatározó alakja, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Dunaújvárosi Egyetem közössége gyászolja dr. Kovács Miklós Gábort. Az intézmény augusztus 24-én tudatta, hogy egykori oktatójuk életének 85. évében elhunyt. Oktatóként többek között öntészeti technológiákat és gyártástervezést tanított, így dunaújvárosi hallgatók generációinak szakmai fejlődésében vett részt. Saját tanulmányait sem tekintette soha befejezetnek. 1987-ben a Miskolci Egyetemen egyetemi műszaki doktori minősítést szerzett, 1993-ban pedig a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen marketing menedzseri képzést kapott. Közel 80 évesen szerezte meg 6. diplomáját. Dr. Kovács Miklós Gábor személyében a dunaújvárosi felsőoktatás és a helyi ipari szakmai élet olyan alakját veszítette el, akinek pályafutása több mint fél évszázadon keresztül kapcsolódott a városhoz. A nyári szezon végéhez érkezett a Dunaújvárosi Aquandis Wellness és Gyógyászati Központ élményfürdője. A létesítmény vasárnap fogadja utoljára fürdőzőket az idei szezonban. Arnold Miklós, a DVG ZRT szolgáltatási ágazatvezetője szerint az idei rendkívüli kánikula érezhetően megnövelte a látogatók számát. Az elmúlt évekhez képest jóval többen választották az élményfürdőt, hogy a medencék mellett vészeljék át a forró nyári napokat. A nagyobb vendégforgalom ellenére a szezon problémamentesen telt, komolyabb incidens nem történt, mindössze néhány kisebb, könnyen kezelhető rosszulétnek kellett segítséget nyújtani. Az élményfürdő idei szezonjának utolsó napja augusztus 30 vasárnap lesz, írja Duna Online. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetnek a szakemberek itt Fejérvár megyében is. Felhívták a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszul létet, sőt akár fulladást is okozhat. A pincében csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. Jelentősen csökkentették a piaci alapú lakáshitelek kamatait a hazai bankok. A lépés elsősorban azoknak a Fejérvár megyeieknek is segítséget jelent, akik a szigorú feltételek miatt nem jogosultak az államilag támogatott Otthon Start programra. Bár az állami kölcsön 3% alatti kamatával továbbra is a legkedvezőbb, a kiszoruló ügyfeleknek mentővet nyújtanak a pénzintézetek. A különböző banki akciókkal a piaci hitelek kamatai ma már 5-7% közé is szoríthatók, ami több ezer forintos havi megtakarítást eredményezhet. Sok napsütése van kilátása, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapad és sehol sem valószínű. Többfelé élénk lesz a keleti észak-keleti szél. Sokfelé felfrissül a levegő a hajnali órákra. A minimumok 12 és 19 fok között alakulnak. Délután 29-34 fok közé melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
3: Estére elérheti maximális teljesítményét a paksi atomerőmű. Tűzoltókat küldött hazánk Szerbiába segítségül. Naposabbra fordulhat az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A tervezetnél korábban várhatóan már estére eléri a maximális teljesítményt a paksi atomerőmű. Ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Magyar Péter minden résztvevőnek köszönetet mondott munkájáért. Tűzoltókkal és eszközökkel segíti hazánk Szerbiát az erdőtüzek megfékezésében. A magyar kontingens Kecskemétről indult útnak. A segítségnyújtásban 12 hivatásos tűzoltó és 4 speciális jármű vesz részt. Más uniós országok is csatlakoztak. Csehországból például 2, Romániából és Szlovákiából 1-1 tűzoltó helikopter érkezett, illetve német és román szárazföldi tűzoltó egységek is bekapcsolódtak. Szerbiát súlyos erdőtüzek sújtják, a Deliblati homokpusztán csak nem 4000 hektárnyi terület éget le, és másutt is pusztítanak a lángok. Egy Krajevo közelében lévő hegységben a legrosszabb a helyzet. Ott a nehezen megközelíthető terep, az erős szél és a sűrű füst is nehezíti az oltást. Kiesett egy kisgyerek reggel egy panelház ablakából Szegeden, a kicsi a helyszínen meghalt. A vizsgálat zajlik, a rendőrség későbbre ígért bővebb tájékoztatást. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület program felelőse elmondta, a fiatalok az ország legszebb tájait bejárva felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak.
4: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban. 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el. Ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat, kicsit egymásra és kicsit a természetre fókuszáljunk.
3: Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. A felhős tájakon is szakadozik a felhőzet, naposra fordul az idő, de itt-ott azért maradhatnak tartósabban felhős részek is. Keleten, északkeleten, majd később az Alpok alján néhol zápor, zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet napközben általában 27-32 fokig emelkedik. Késő este 16-23 fok várható. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni nem fog, a maximumok 28 és 34 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ebben az órában Robbie Williamstől, Whitney Houstontól, nem sokára az NSYNC-től, de mindenek előtt a Fugees-től. Killing Me Softly, 4 perc elmúlt 11, hello! Jó munkát, jó utat, jó pihenést, ha még a nyár finisében a szabadságolós hét telik. 0620-55-55-155, telefon, SMS, Viber, Maxim Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. 14 évvel halála után valóra vált Whitney Houston álma, Barbie lett az énekesnőből. A Bece nevén csak hangként emlegetett énekesnő előtt tiszteleg a Mattel legújabb Barbie babája, amely a 2012-ben elhunyt zenei legenda előtt állít emléket. A figurát az énekesnő születésének 53. évfordulója alkalmából dobták piacra, ezzel egy régi dédelgetett álmot váltva valóra. A limitált gyűjtői darab Amerikában 60 dollárba, nagyjából 19 ezer forintba kerül, de a hazai webáruházak kínálatában ennél valamivel magasabb áron érhető el. Jön az I'm Every Woman a Best-en.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési infók, az M1-esen Budapest felé a 61-es kilométernél a terelés kezdeténél lassul le a pálya, sok járműnek a besorolás okoz nehézséget, emiatt az átterelt sáv korlátozottan elérhető. Dolgoznak az M0-as, M5-ös felé vezető oldalán az M4-es csomópont és Ecser-Maglód csomópontok között, több mint 3 kilométeres a dugó ott. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. It's there.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Gyors váltás a hírek alatt a stúdióban megérkezett Majoros Rita, Nelly Furtado dalával indítja a délutánt, én jó étvágyat kívánok, és azt is, hogy holnap is találkozzunk. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Augusztus 30-ával bezár a fürdő. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A Dunaújvárosi Egyetem közössége gyászolja dr. Kovács Miklós Gábort. Az intézmény augusztus 24-én tudatta, hogy egykori oktatójuk életének 85. évében elhunyt. Oktatóként többek között öntészeti technológiákat és gyártástervezést tanított, így dunaújvárosi hallgatók generációinak szakmai fejlődésében vett részt. Saját tanulmányait sem tekintette soha befejezetnek. 1987-ben a Miskolci Egyetemen egyetemi műszaki doktori minősítést szerzett, 1993-ban pedig a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen marketing menedzseri képzést kapott. Közel 80 évesen szerezte meg 6. diplomáját. Dr. Kovács Miklós Gábor személyében a dunaújvárosi felsőoktatás és a helyi ipari szakmai élet olyan alakját veszítette el, akinek pályafutása több mint fél évszázadon keresztül kapcsolódott a városhoz. A Kerpei Antal Kohászati Technikum egykori diákjai augusztus 19-én megemlékeztek Avas Mihályról, az intézmény alapító igazgatójáról. A volt tanulók évről évre lerólják tiszteletüket egykori igazgatójuk emléke előtt. Az idei megemlékezést annál az emlékműnél tartották, amelyet az egykori diákok 2013-ban állítottak. A DKS-e és a magyar válogatott 65 kg-os versenyzője első mérkőzésén orosz riválisától kapott ki, aki később egészen a döntőig menetelt és meg is nyerte a világbajnokságot. Pup Viktória így a Vigaszágon folytathatta szereplését, ahol 6-0-ás vezetésnél 2 várra fektette a kirgiz Aszel Zseparovát. A következő fordulóban, óriási csatában 11-10-re győzte le török ellenfelét, ezzel pedig az esti programban a bronz éremért virkózhatott. A kínai Ma Cheng Wei azonban technikai fölénnyel bizonyult jobbnak, így Pup Viktória az értékes 5. helyen zárta a világbajnokságot. A DKS-e utánpótláskorú birkózói számára közben már megkezdődött az őszi versenysorozatra való felkészülés, írja a Duna Online. Újabb meleg rekord közeli hónapon vagyunk túl. A mérések történetében a második legforró volt az idei július globálisan. Bár Európa egyes részein hűvösebb idő uralkodott, a nyugati országokban és Magyarországon is rendkívüli hőség és aszály pusztított. A tartós csapadék hiányít Fejér vármegyében és nem csak a mezőgazdaságnak okozott súlyos károkat, de a folyók vízállását is drasztikusan leapasztotta. A meteorológusok szerint kezdetben keleten, északkeleten lehet helyenként esőre számítani. A Dunától keletre több felé lesz élénk, néhol erős az északi szél. Reggel nyugaton és délnyugaton pára és köd képződhet, kora reggelre 9 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben 27-32 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Oktató videó készült a webes nyugtaadat szolgáltatásról, daganatos betegségben halt meg Dolly Parton. A felhők közül a legtöbb helyen előbújik a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újabb oktató videóval segíti a NAV a cégek felkészülését a nyugtaadat szolgáltatásra. Szeptembertől ugyanis a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is küldeni kell az adatokat az adóhivatalnak. Most azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatok rögzítését, akik ragaszkodnak a klasszikus kézzel kitöltött nyugtatömbhöz. Ők egy egyszerű webes felületet használhatnak majd a beküldéshez. A NAV egyébként idén még nem bünteti a kötelezettséget elmulasztó vállalkozásokat, hanem igyekszik tájékoztatni és segíteni az érintetteket. Kiesett egy kisgyerek reggel egy panelház ablakából Szegeden. A Délmagyar úgy tudja, a 10. legfelső emeletről zuhant ki, a kisfiú a helyszínen meghalt. A vizsgálat zajlik, a rendőrség későbbre ígért bővebb tájékoztatást. A madarak őszi vonulási szokásaira is hat a klímaváltozás. Kénytelenek korábban útra kelni, mert kevesebb a táplálékuk. Gólyáink is a megszokottnál jóval előbb repültek el, így augusztus 20-ára már alig maradt néhány példány Magyarországon, mondta Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztály vezetője.
4: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeztek, hanem az ország nagy kommunális hulladéklerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot sajnos mostanában.
3: Daganatos betegség okozta Dolly Parton halálát. A híres amerikai country énekes 80 éves korában tegnap hunyt el. Képviselője közölte, a sztár rövid bátor küzdelmet vívott a rákkal, a Nashville-i kórházban halt meg. A művésznő pályafutása alatt 11 Grammy-díjat kapott, csillaggal jutalmazták a hollywoodi hírességek sétányán és a rock'n'roll hírességek csarnokába is beiktatták. A felhők a legtöbb helyen szakadoznak majd és hagyják érvényesülni a napot. Keleten, északkeleten, illetve az Alpok alján viszont néhol jöhet egy-egy zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben általában 27-32 fokig emelkedik. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni nem fog, a maximumok pedig 28 és 34 fok között alakulnak. Ilyesmire készülhetünk pénteken is, napközben a levegő 29-37 fokig melegedhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Ma délután is igazi felejthetetlen slágerek jönnek a 90-es 2000-es évek legjobbjai. Én Majoros Rita vagyok, én pörgettem őket egész délután, 6 óráig, úgyhogy tartsanak velem. És mondjuk Sillel jön a Kiss from a Rose, itt lesz majd Jessie J is, jön az OMC és a How Bizarre, most pedig Nelly Furtadóval indulunk. Turn up the light, itt a Best FM-en, legyen szép napjuk!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenéjék, szép szerda délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, remélem, hogy jól telt eddig a kedd, és hogy velem töltik a következő néhány órát, vagy legalábbis egy-egy dal erejéig itt maradnak velem ezen a frekvencián. Mostanában olyan furcsán kelek reggel, mert hogy amikor éjfél után alszom el, és mindegy, hogy mikor kelek, de éjfél után alszom el, fél egy-egy óra körül, szóval még csak nem is hajnalban, olyan nyomott vagyok reggel, minthogyha kb. Semmit nem aludtam volna, pedig én egy nagyon jó alvó embernek tartom magam, és egyébként magával az alvással nincs is bajom, bárhol, bármilyen körülmények között el tudok aludni, de valahogy mostanában ezt vettem észre, hogy belekerültem abba a korba, és erről egyáltalán nem akarok vitát nyitni. Amikor már úgy egyszerűen az embernek a hétköznapok nehezebben mennek, amikor éjfél után alszik el, és én viszont az a típusú milleniál vagyok, aki egyáltalán nem akarom elfogadni, hogy múlik az idő. Na de a önöknek, hogyha van valami jó kis tippjük erre, hogy az ember úgy fitten, kicsattanóan ébredjen, mondjuk oké, a 8 óra alvás, és hogy időbe kelljen lefeküdni ezen kívül, akkor nagyon-nagyon várom ma délután, de természetesen közlekedési információkat is hozok, napkérdését is, mindenféle érdekességet, és természetesen a legjobb zenéket is, úgyhogy megyek tovább az OMC-vel, jön a How Bizarre, itt lesz Jessie J is, most pedig Sola indítja a következő perceket, én pedig indítom a délután. Tartsanak velem!

0: Best FM a legjobb zenéjék. Ma is utazhatunk együtt, hozom a legfrissebb útinfókat, mint hogy az M0-ás autó déli szektorában a csepeli szakaszon takarítás folyik a belső sávon. A 22-es kilométernél legalább 2 kilométeres a torlódás. Az M0-áson szintén, de a keleti szektorban az M3-as autópálya felé a Javítják csömör közelében a korlátot. A 64-es kilométernél csak egy sávon lehet haladni, úgyhogy itt is torlódás van. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ma délután is számítok önökre, számítok az információikra, és balesetmentes közlekedést kívánok. Na meg jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nagyon köszönöm a tippeket, hogyan tudok reggel igazán energikus lenni és csak úgy kipattanni az ágyból. Ha gondolják, megosztom önökkel a következő órában, de csak a legjobb zenék után, hiszen pár perc és délután egy óra, jönnek a legfrissebb hírek, utána itt lesz majd a Cardigans és Tom Jones dala Burning Down the House. És zenélem, hogy Lotfi Begi is a Cosmix-szal, itt lesz a kis világ.
2: Ahol benned él, egy kis világ, ahol minden szép és jó talán, és képzeld el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Elhunyt dr. Kovács Miklós Gábor, a Dunaújvárosi felsőoktatás meghatározó alakja, köszöntöm önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media híreit hallják. A Dunaújvárosi Egyetem közössége gyászolja dr. Kovács Miklós Gábort. Az intézmény augusztus 24-én tudatta, hogy egykori oktatójuk életének 85. évében elhuny. Oktatóként többek között öntészeti technológiákat és gyártástervezést tanított, így dunaújvárosi hallgatók generációinak szakmai fejlődésében vett részt. Saját tanulmányait sem tekintette soha befejezetnek. 1987-ben a Miskolci Egyetemen egyetemi műszaki doktori minősítést szerzett, 1993-ban pedig a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen marketing menedzseri képzést kapott. Közel 80 évesen szerezte meg 6. diplomáját. Dr. Kovács Miklós Gábor személyében a dunaújvárosi felsőoktatás és a helyi ipari szakmai élet olyan alakját veszítette el, akinek pályafutása több mint fél évszázadon keresztül kapcsolódott a városhoz. A nyári szezon végéhez érkezett a Dunaújvárosi Aquavis Wellness és Gyógyászati Központ élményfürdője. A létesítmény vasárnap fogadja utoljára fürdőzőket az idei szezonban. Arnold Miklós, a DVG ZRT szolgáltatási ágazatvezetője szerint az idei rendkívüli kánikula érezhetően megnövelte a látogatók számát. Az elmúlt évekhez képest jóval többen választották az élményfürdőt, hogy a medencék mellett vészeljék át a forró nyári napokat. A nagyobb vendégforgalom ellenére a szezon problémamentesen telt, komolyabb incidens nem történt, mindössze néhány kisebb, könnyen kezelhető rosszul létnél kellett segítséget nyújtani. Az élményfürdő idei szezonjának utolsó napja augusztus 30 vasárnap lesz, írja Duna Online.
4: Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazása a hónap második hetében. Augusztus 9 és 16 között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben. Jóha tudják a Fejérvár megyei utasok is, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás is. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy már lehet jelentkezni az érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön minden olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények.
3: A meteorológusok szerint kezdetben keleten, északkeleten lehet helyenként esőre számítani. A Dunától keletre több felé lesz élénk, néhol erős az északi szél. Reggel nyugaton és délnyugaton pára és köd képződhet. Kora reggelre 9 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben 27-32 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
5: Este már teljes kapacitással termelhet a Paksi atomerőmű, elhunyt Nádas Péter, Kossuth és József Attila díjas író. Csak néhol jöhetnek záporok, zivatarok. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A tervezetnél korábban várhatóan már estére eléri a maximális teljesítményt a Paksi atomerőmű. Ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Magyar Péter minden résztvevőnek köszönetet mondott munkájáért. Jelenleg 3 blokk teljes kapacitással a negyedik félgőzzel termel Pakson. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása komoly kihívást jelentett az erőmű működésében. Felmerült az is, hogy teljesen le kell állítani, de erre végül nem volt szükség. Orvosi fecskendővel fenyegetőzve raboltak ki egy dohányboltot Salgótarjánban. Egy maszkos férfi még augusztus 18-án este követelte így a bevételt az üzletben. Az alkalmazott megijedt és 124.000 forintot adott át neki a kasszából. A rabló a pénzzel elmenekült. A rendőrök azonban rátaláltak a 37 éves szalmatercsi férfira. Hétfőn vették őrizetbe. Ritka égi látványosságban lehet részünk, péntek hajnalban részleges holdfogyatkozás lesz, amelynek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük. A jelenségről Szabó Oliver Norton, a Svábhegyi Csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiónknak.
6: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold. Egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a földárnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk, teljesen szabad szemmel végignézhető jelenség. Ami nagyon fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen tereptárgyak.
5: Elhunyt Nádas Péter, a Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista, fotóriporterként, újságíróként is dolgozott. Neve az irodalmi Nobel-díj esélyesei között is többször felmerült. Utolsó könyve tavaly jelent meg. Reggel 8 órakor Gombosszegi otthonában halt meg. Nádas Péter 83 éves volt. A felhős tájakon is szakadozik a felhőzet, naposra fordul az idő, de itt-ott azért maradhatnak tartósabban felhős részek is. Keleten, északkeleten, majd később az Alpok alján néhol zápor, zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet napközben általában 27-32 fokig emelkedik. Késő este 16-23 fok várható. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni nem fog, a maximumok 28 és 34 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Egy óra után járunk, lassan 5 perccel megy tovább a délután. Szép szerdát mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Ebben az órában meghallgatjuk Iszlárok dalát, jön a Rise Up, na azzal aztán garantáltan felpörgünk, akár még így ebéd után is, de jön majd a Counting Crows, egy kicsit megidézzük Shrek-et, most pedig Lady Gaga-val és a Paparazzival indul az óra. Szép napot!
0: Best FM.

West FM a legjobb zenék. Tegnap érkezett a hír, hogy elhunyt Dolly Parton, Emmy, valamint többszörös Grammy díjas amerikai country és pop énekesnő, dalszerző, a country zene királynőjének tartották, és nagyon sok ismerősöm is megosztotta akár egy-egy dalát, vagy egy-egy filmjelenetet az énekesnő repertoáriából, és arra gondoltam, hogy hozzákapcsolódik, és igazából a nagy ikonokhoz és hírességekhez a nap kérdése. Ki volt az, akiről azt gondoltuk, hogy örök élni fog? És hogy olyan nagy ikonnak tartottuk, vagy akár tartjuk a mai napig, hogy akár mondjuk meg is rendített minket a halála, vagy hogy amikor megtudtuk, hogy már nincs velünk. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöttek ide ezek a nagy ikonok, annak idején Freddie Mercury, vagy akár mondjuk Prince, vagy George Michael halála azért szerintem elég sok rajongót sokként ért, vagy legalábbis megrendített, úgyhogy jöhetnek ezek a nagy ikonok. És persze egy-két kellemes és jó, szép gondolat róluk. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, tehát várom az üzeneteket. Az Yves Larocque-féle Rise Up-ot pedig már hozom is, hogy egy kicsit azért felpesdítsük ezt a délutánt, de előtte itt a Love Message a West FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M0-es autó déli szektorában a Csepeli szakaszon folyik a takarítás a belső sávban, a 22-es kilométernél jelen pillanatban is legalább 2 kilométeres a torlódás. Az M0-as keleti szektorában az M3-as autópálya felé korlátot javítanak Csömörnél, a 64-es kilométernél csak egy sávon lehet haladni. És szintén az M0-ason a keleti szektorban, szintén az M3-as felé egy kamion és egy kis teherautó ütközött össze Nagy Tarcsa közelében az 55-ös kilométernél, a külső sáv le is van zárva. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek útinfója van, balesetet lát, vagy akár útszűkületről tud, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Wolf Kati énekelte, hogy vár a holnap, a folytatásban pedig friss hírek jönnek, pár perc múlva 2 óra, aztán indul majd a Black Eyed Peas és a Don't Funk With My Heart dallal az óra. És táncolunk a Desperadóval is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Elhunyt dr. Kovács Miklós Gábor, a Dunaújvárosi felsőoktatás meghatározó alakja. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Dunaújvárosi Egyetem közössége gyászolja dr. Kovács Miklós Gábort. Az intézmény augusztus 24-én tudatta, hogy egykori oktatójuk életének 85. évében elhunyt. Oktatóként többek között öntészeti technológiákat és gyártástervezést tanított, így dunaújvárosi hallgatók generációinak szakmai fejlődésében vett részt. Saját tanulmányait sem tekintette soha befejezetnek. 1987-ben a Miskolci Egyetemen egyetemi műszaki doktori minősítést szerzett, 1993-ban pedig a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen marketing menedzseri képzést kapott. Közel 80 évesen szerezte meg 6. diplomáját. Dr. Kovács Miklós Gábor személyében a dunaújvárosi felsőoktatás és a helyi ipari szakmai élet olyan alakját veszített el, akinek pályafutása több mint fél évszázadon keresztül kapcsolódott a városhoz. A DKS-e és a magyar válogatott 65 kg-os versenyzője első mérkőzésén orosz riválisától kapott ki, aki később egészen a döntőig menetelt és meg is nyerte a világbajnokságot. Puff Viktória így a Vigaszágon folytathatta szereplését, ahol 6-0-ás vezetésnél 2 várra fektette a kirgiz Aszel Zseparopát. A következő fordulóban, óriási csatában 11-10-re győzte le török ellenfelét, ezzel pedig az esti programban a bronz éremért virkózhatott. A kínai Ma Cheng Wei azonban technikai fölénnyel bizonyult jobbnak, így Puff Viktória az értékes 5. helyen zárta a világbajnokságot. A DKS-e utánpótláskorú birkózói számára közben már megkezdődött az őszi versenysorozatra való felkészülés, írja a Duna Online. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetnek a szakemberek itt Fejér vármegyében is. Felhívták a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszul létet, sőt akár fulladást is okozhat. A pincében csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy már lehet jelentkezni az érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön minden olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. A meteorológusok szerint kezdetben keleten, északkeleten lehet helyenként esőre számítani. A Dunától keletre többfelé lesz élénk, néhol erős az északi szél. Reggel nyugaton és délnyugaton pára és köd képződhet. Kora reggelre 9 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben 27-32 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Oktató videóval segítik a webes nyugtaadat szolgáltatást. Órákra egy körhinten rekedtek az utasok Hamburgban. A legtöbb helyen naposabbra fordul majd az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újabb oktató videóval segíti a NAV a cégek felkészülését a nyugtaadat szolgáltatásra. Szeptembertől ugyanis a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is küldeni kell az adatokat az adóhivatalnak. Most azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatok rögzítését, akik ragaszkodnak a klasszikus, kézzel kitöltött nyugtatömbhöz. Ők egy egyszerű webes felületet használhatnak majd a beküldéshez. A NAV egyébként idén még nem bünteti a kötelezettséget elmulasztó vállalkozásokat, hanem igyekszik tájékoztatni és segíteni az érintetteket. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddignél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse elmondta, a fiatalok az ország legszebb tájait bejárva felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak.
4: több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban. 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el. Ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat.
3: Órákra a magasban rekedtek egy vidámparki körhinta utasai Hamburgban. Az eszköz tegnap késő este műszaki hiba miatt egyszer csak megállt, 23 ember lengett rajta, mint egy 30 méteres magasságban 3 órán át, mire megjavították. Éjfél után nem sokkal a körhinta újra beindult, és az utasok sértetlenül a tűzoltók segítsége nélkül le tudtak szállni. Elhunyt Nádas Péter, a Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista, fotóriporterként, újságíróként is dolgozott. Neve az irodalmi Nobel-díj esélyesei között is többször felmerült. Reggel 8 órakor Gombos-Szegi otthonában halt meg. Nádas Péter 83 éves volt. A felhők a legtöbb helyen szakadoznak majd, és hagyják érvényesülni a napot. Keleten, északkeleten, illetve az Alpok alján viszont néhol jöhet egy-egy zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben általában 27-32 fokig emelkedik. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni nem fog, a maximumok pedig 28 és 34 fok között alakulnak. Ilyesmire készülhetünk pénteken is, napközben a levegő 29-37 fokig melegedhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 óra után is jönnek a szerda délután felejthetetlen slágerei, mint a Salt & Pepa és a Sup, vagy éppen a Desperado és a Táncol. Én Majoros Rita vagyok, már pörgetem is őket, de nem hagyom ki 50 Cent dalát sem, jön a PIMP. A Black Eyed Peas pedig már indítja is az órát, jön a Don't Funk With My Heart. Szép szerdát mindenkinek! Best.

legyen a mesék. Best FM a legjobb zenék. Melyik az a híresség, akiről azt gondoltuk, hogy örökké élni fog, és megdöbbentett bennünket a halála? Ma délután ezt a kérdést tettem fel. Zoli pedig azt írja, hogy Kobe Bryant halála döbbentett meg a legjobban. Gyerekkorom óta néztem a meccseit, és számomra ő jelentette azt, hogy tehetséggel és elképesztő akaraterővel meddig lehet eljutni. Nagyon fiatalon ment el. Ha jól tudom, akkor 2020. januárjában egy helikopter szerencsétlenségben halt meg, azt hiszem 42-43 éves volt, tehát minden idők egyik legjobb kosarasa, az már egyszer biztos. Írt Gabi is, hogy Diana hercegné halála. Akkor még gyerek voltam, de emlékszem, milyen döbbenet volt mindenhol. Olyan embernek láttam, aki próbált közel kerülni az emberekhez, és emiatt sokan szerették, és egyébként a mai napig így van szerintem. Orsi azt írja, Freddie Mercury annyira különleges előadó volt, hogy szerintem 100 év múlva is ismerni fogják a nevét. A Queen dalai pedig olyanok, hogy egyszerűen lehetetlen nem együtt énekelni velük. Ha szeretjük egyébként a Queen dalokat, ha nem. Úgyhogy ezt teljesen aláírom. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még hasonló üzenetek. Melyik az a híresség, akiről azt gondoltuk, hogy örökké velünk lesz? Miközben zenéket hallgatunk itt a Best FM-en, hiszen utazunk tovább a 90-es, 2000-es évek legizgalmasabb slágerei között. Úgyhogy jön egy igazán energikus

0: Budapest FM a legjobb zenék. Jó utat azoknak, akik úton vannak, akár hova is, remélem, hogy már mondjuk munkából hazafelé délután 2:30 után. Azt írja Tamás, hogy a keleti pályaudvarnál a Barostéren figyelni kell, mert baleset történt, úgyhogy Budapesten ott kell egy kicsit óvatosabban vezetni, de figyelni kell a Lajos utcában is, ezt többen is írták a hallgatóink közül, méghozzá a Galagonya utcai kereszteződésnél. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155. Folytatódik a takarítás az M0-as autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya irányában, a csepeli szakaszon, a belső sávon, a 22-es kilométernél több kilométeres a torlódás. Aztán az M0-as autóút keleti szektorán, az M3-as autópálya felé egy kamion és egy kis teherautó ütközött Nagy Tarcsa közelében, az 55-ös kilométernél még mindig zárva a külső sáv. Még egyszer a számunk 0620 55 55 155. Ha valakinek útinfója van, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést. Vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Készen állsz az ősz legédesebb adacsonyi bulijára. Október 9-10-11-én újra érkezik a Fügefest. Mámorító zenék, pazar gasztró élmények és hamisítatlan fesztivál hangulat vár. Légy szemfüles, a legolcsóbb early bird jegyek már elérhetők, de a készlet gyorsan fogy. Ne hagyd az utolsó pillanatra. Csapj le a kedvezményes belépődre még ma a fugefest.hu oldalon. Fügefest, kóstolj bele!
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Augusztus 30-ával bezár a fürdő. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A nyári szezon végéhez érkezett a Dunaújvárosi Aquandis Wellness és Gyógyászati Központ élményfürdője. A létesítmény vasárnap fogadja utoljára fürdőzőket az idei szezonban. Arnold Miklós, a DVG ZRT szolgáltatási ágazatvezetője szerint az idei rendkívüli kánikula érezhetően megnövelte a látogatók számát. Az elmúlt évekhez képest jóval többen választották az élményfürdőt, hogy a medencék mellett vészeljék át a forró nyári napokat. A nagyobb vendégforgalom ellenére a szezon problémamentesen telt, komolyabb incidens nem történt, mindössze néhány kisebb, könnyen kezelhető rosszulétnek kellett segítséget nyújtani. Az élményfürdő idei szezonjának utolsó napja augusztus 30 vasárnap lesz, írja a Duna Online. A Kerpei Antal Kohászati Technikum egykori diákjai augusztus 19-én megemlékeztek Avas Mihályról, az intézmény alapító igazgatójáról. A volt tanulók évről évre lerólják tiszteletüket egykori igazgatójuk emléke előtt. Az idei megemlékezést annál az emléknőnél tartották, amelyet az egykori diákok 2013-ban állítottak. A DKS-e és a magyar válogatott 65 kg-os versenyzője első mérkőzésén orosz riválisától kapott ki, aki később egészen a döntőig menetelt és meg is nyerte a világbajnokságot. Pup Viktória így a Vigaszágon folytathatta szereplését, ahol 6-0-ás vezetésnél két várra fektette a kirgiz Aszel Zseparopát. A következő fordulóban, óriási csatában 11-10-re győzte le török ellenfelét, ezzel pedig az esti programban a bronz éremért birkózhatott. A kínai Ma Chengwei azonban technikai fölénnyel bizonyult jobbnak, így Pup Viktória az értékes 5. helyen zárta a világbajnokságot. A DKS-e utánpótláskorú birkózói számára közben már megkezdődött az őszi versenysorozatra való felkészülés, írja a Duna Online. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy már lehet jelentkezni az érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön minden olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. Sok napsütése van, kilátása az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem valószínű. Többfelé élénk lesz a keleti északkeleti szél. Sokfelé felfrissül a levegő a hajnali órákra. A minimumok 12 és 19 fok között alakulnak. Délután 29-34 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello mindenkinek Dunaújvárosban és a térségben, nagyon-nagyon szép szerda délutánt, a mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják, és persze itt a Besten a folytatásban is szólnak a legjobb dalok, a legnagyobb kedvencek. Hamarosan jön Kid Rockkal az All Summer Long, itt lesz velünk Black Cat-ekkel a Heartless, a sort pedig Madonna kezdi, ez már is, I'll give it to me a Besten.
0: 93.1 Best FM.

Ez a 93.1 Best FM a legjobb zenékkel itt Dunaújvárosban és a térségben. Augusztus 26-a van, és a mai napon az izsók ünnepelnek, úgyhogy Dunaújvárosban is köszöntsük ilyen nevű ismerőseinket. Héber eredetű bibliai névről van szó egyébként. A név eredetére vonatkozóan három elképzelés létezik. Egyik szerint Ézsau alak változata, más feltevés szerint a József régi izsók változatának rövidülése, újabb kutatások szerint az izsák becézője, az Ézsau régi magyar formája, a jelentése pedig nyers, szőrös. Hát az izsóknak boldogat, de a Margitoknak, a Natáliáknak és a csekéknek is, ők is ünnepelnek ezen a napon. Nézzük, mit ír már a kalendárium. 108 éve, 1918-ban született Katherine Johnson, afroamerikai fizikusnő, matematikus, űrkutató, a NASA számítógép programozója. Ma 69 éves Dr. Alban, svéd fogorvos, és persze inkább zenészként ismerjük őt, az It's My Life talán a legismertebb műve. 46 éves lett Macaulay Culkin, amerikai színész és zenészként is tevékenykedik, a Reszkessetek betörők gyerkőc színésze. 117 éve született Jim Davis, amerikai színész, aki Jock Ewing szerepét játszotta a Dallas sorozatban. 58 éve jelent meg a Beatles Hey Jude című dala az USA-ban 1968-ban, és 46 éves lett ma Chris Pine, amerikai színész, aki többek között Jim Sticker kapitány volt a 2009-es és a 2013-as Star Trek filmekben. Hát, ennyit mára erről. Megyünk tovább itt a Besten, Dunaújvárosban és a térségben, és a legjobb dalok között jön Kid Rock és az Awesome Along.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: Itt a 93.1-en nézzünk körül az utakon, autósok, úton lévők, tehát figyelem, mindenképpen óvatosan vezessünk. Nem ez a Dunaújvárostól, de a Duna másik oldalán, a Dunavecse állomáshoz vezető úton a 0-ás kilométerkőnél, de ugyanitt az 1-es kilométerkőnél is közmélyépítés miatt kell útszűkületre készülnünk. Dolgoznak a 6-oson, nem messze tőlünk Dunaföldvár térségében is, a 82-es és a 110-es kilométerkő között szintén útszűkületekkel lehet csak haladni. A Dunaföldvár seregélyes összekötő úton a 3-as és 39-es kilométerkő között jelenleg útkarbantartás zajlik, aztán dolgoznak az előszárás Nagykarácsony Mezőfalva összekötőn is a 0-as 10-es kilométerkő között, valamint a Dunaföldvár-Dombovár Nagykanizsa másodrendűn a 3-as és a 18-as kilométerkő között. Az Adony-Perkáta összekötőn is jelenleg útkarbantartás zajlik, ott a 0-as 9-es kilométerkő között kell sokkal óvatosabbnak lenni. Természetesen jó utat, balesetmentes közlekedést bármere is autózzanak, a Besten pedig megyünk tovább már is Krisztina Aguilérával, ez az Ain't No Other Man.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Lendületes koncertek, zseniális kézműves és Michelin gasztro kiállítók és a nyár legfinomabb ízei egy helyen. Októberben újraérkezik a Fügefest. Készülj a felhőtlen hétvégére és az ízkavalkádra Vadacsonyban. Szerezd meg az Early Bird jegyedet a legkedvezőbb áron a fügefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, éld át az év legfinomabb pillanatait.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, de egy-egy futó zápor előfordulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek.
4: Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Szeptember 1-től csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Az adóhivatal hangsúlyozta, a vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. A részletes tájékoztató a NAV honlapján érhető el. Új időpontban rendezik idén a 35. Budapest Borfesztivált. Szeptember 9-e és 12-e között több mint 1000 féle borral és pezsgővel, az amerikai kontinens borvidékeivel és széles gasztronómiai kínálattal várják a látogatókat. Interaktív programok, például kvízek, ügyességi játékok és koncertek is lesznek. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretetszolgálat. A szervezet idén nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját. Augusztus utolsó hetében 100 hazai településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken lehet majd átvenni az iskolatáskákat és tanszereket. A kampány célja, hogy megkönnyítse az iskolakezdést az anyagi nehézségekkel küzdő családoknak.
3: Visszavonta a villamos energiarendszerre elrendelt krízis helyzetet a Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer irányító. A Mavir szerint normalizálódott a hazai erőművek teljesítménye. Közölték, a rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok elegendőek, így az ország áramellátása normál üzemben biztosítható. Hamis márkajelzésű ruhákat és csempész cigarettát talált a NAV egy bolgár kisbuszban. A pénzügyőrök az M5-ös autópálya Csongrád-Csanádvár megyei szakaszán ellenőrizték a járművet, amelynek utasterében bukkantak a csempész árura. A hamisítványok mintegy 17 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. A sofőr több mint 7 millió forint bírságra számíthat. Megműtötték a Gripen baleset pilótáját, a beavatkozás sikeres volt. A Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a vadászgép vezetője a hétfői katapultállás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megoperálni. Híreink végén az időjárásról. Gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk. Napközben már csapadéknak kicsi az esélye, legfeljebb elvétve eshet. A Tiszántúlon és Borsodban élénk, néhol erős lökések kísérhetik az északkeleti, északi szelet. Délután 27-32 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Nagyon szép szerda délután mindenkinek Dunaújvárosban és a környéken. A mikrofonnál itt a Besten Hársfai Istvánt hallják, és persze ebben az órában is hozom a legjobb dalokat. Hamarosan érkezik majd Whitney Houston és George Michael duettje, az If I Told You That. Itt lesz a White Town-nal a Your Woman, most pedig Bon Jovi kezd. Ez már is. Na, have a nice day!
0: 90.9

Ez a 93.1 Best FM, a legjobb zenékkel Dunaújvárosban és a környéken. Beszéljünk az időjárásról. Itt nálunk is a napsütésé lesz majd a főszerep csütörtökön. Időnként megjelenhetnek ugyan gomoly felhők az égen, de számottevő csapadék sehol nem várható. Egy-két jelentéktelen futózápor inkább az északi ország részben lehet. Itt ott erős lesz majd a szél, sok felé felfrissül a hajnal, délután 28 és 34 fok közé melegszik a levegő. A hajnali érték az 9 és 19 fok között alakul, majd meglátjuk pontosan, hol leszünk mi. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lehet az égen. Ilyenkor már vagy ekkor már csapadékra tényleg nem kell számítanunk, erős lehet viszont a szél, 29 és 36 fok közötti érték mellett, úgyhogy visszatér egy picit a kánikula. Szombaton jön egy hidegfront, ennek hatására már több helyen megjelenhetnek felhők az égen, ebből már csapadékra is lehet készülni, de nem mindenhol az országban. A csúcs marad 27 és 35 fok között, majd vasárnap esik vissza pár fokot a maximum, de tényleg csak 1-2-t, úgyhogy nem kell aggódni, és hát csapadékra sem kell számítani a változóan felhős napos idő mellett akkor. Itt a folytatásban pedig mindenképpen Whitney Houston és George Michael kettőse jön. Ez az If I Told You That.

0: 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: 93.1 Best FM a legjobb zenékkel itt Dunaújvárosban és a térségben. A nyári szünet ugyan hamarosan elköszön a gyerekektől, minden bizonnyal sokan élményekben dúskálva ülnek vissza az iskolapadban. Ebben az évben is gyermekzsibajtó volt hangos az élményfürdő, ismét vizes, ligetes terület adott otthont az önkormányzati napközis tábornak. Jelentik, elsőpről siker volt. Remek kezdeményezés folytatódott tehát idén nyáron is az önkormányzati jóvoltából. Az Atlantis Wellness és Gyógyászati Központban, vagyis az élményfürdőben pihenhettek aktívan a gyerekek. Friss szervező brigáddal, elszánt és kedves pedagógusokkal, valamint táborvezetőkkel vitték sikerre a nyári mulatságot. 2026-ban a táborvezető szerepét Toponári Gábor töltötte be. Azt már a 6-7-es program sor elején megtudhattuk, hogy lelkiismeretes tanári gárda gondjairól bízhatták gyerekeiket a szülők, folyamatosan ügyeltek jól létükre. Nagyon intenzív időszakot tudhatnak maguk mögött, a táborvezető elárulta, csak rövid szusszanás után tudták értékelni az elmúlt hetek zsúfolt időszakát. Nagyon sűrű volt ez a 6-7, de a társak nevében is elmondhatom, hogy minden fáradozást megért a gyerekek öröme. Na, a cél a kezdetektől az volt, hogy ne csak a gyermek megőrzéként funkcionáljunk, igazi tábori hangulatot szerettünk volna teremteni. Jártunk moziban, voltak zenés programokán, a helyszínválasztásokán is érthető módon a táborozóknak a vizes kikapcsolódás volt a kedvencük. A hőség legforróbb napjait is a medencékben vészelték át a gyerekek. Toponári Gábor elmondása alapján a fiatalság lelkesedését a hőkupola sem csorbította túlságosan. Végül a 6 hét alatt 210 gyermek élvezte az önkormányzati nyári tábor, nyújtotta felhőtlen szórakozást. A visszatérő csemeték is igazolták a tábor létjogosultságát. Mindenképpen részletek erről a dunaujváros.com-on. Itt a folytatásban pedig jönnek a legjobb zenék, a Best and James Blunt énekel. Ez a Bonfire Heart.
1: You're my

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: A Villa Kabala, a Platán Bistró, a Laposa Birtok és Mujahid Zoltán a Group & Swing-gel egy helyen? Igen! Októberben újra vár a Fügefest! Csapj le a szuperkedvezményes Early Bird jegyekre még ma a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, a Balaton legízesebb hétvégéje.
2: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Dunaújvárosban a Pannon kert egy szám alatt. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban!
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak!
4: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en!
5: Mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, de egy-egy futó zápor előfordulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek.
6: Magyarország tűzoltókkal és eszközökkel segíti Szerbiát az országot sújtó erdőtüzek megfékezésében. A magyar kontingens kedd este 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel indult útnak. Az erdőtüzek oltásában a többi között német, cseh, román és szlovák egységek is részt vesznek. Meghalt Dolly Parton, amerikai énekes, színésznő, a country zene koronázatlan királynője. Halálát daganatos betegség okozta. Dolly Parton 80 éves volt. Rendkívüli állapotot hirdettek Panamában az El Niño miatt. Vízhiány miatt jövő héttől korlátozzák a panamai csatornán áthaladó hajók forgalmát, Salvadorban pedig a legmagasabb szintű riasztást rendelték el az időjárási jelenség által okozott aszály miatt. A szárazság jelentős terméskiesést okoz a térségben. Visszavonta a villamos energiarendszerre elrendelt krízishelyzetet a magyar villamos energiaipari átviteli rendszer irányító. A Mavir szerint normalizálódott a hazai erőművek teljesítménye. Közölték, a rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok elegendőek, így az ország áramellátása normál üzemben biztosítható. Ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, a program részeként beteg elégedettségi platformot indítanak. Kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőség ellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. Már nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. A statisztikák országos, budapesti és regionális bontásban sürgősségi kategóriánként is elérhetők, és havonta frissülnek. Az előzetesen bemutatott júliusi adatok szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában országosan 26,4, Budapesten 24,7 percen belül érkezett ki a mentő. Kiállításokkal, koncertekkel és látványos csata jelenetekkel emlékeznek a Mohácsi csata 500. évfordulójára Mohácson és Pécsen. Egész héten kulturális és történelmi programok várják az érdeklődőket. Az évforduló napján, augusztus 29-én pedig ünnepi szentmisét és 2 musicalt is rendeznek. Híreink végén az időjárásról. Gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk. Napközben már csapadéknak kicsi az esélye, legfeljebb elvétve eshet. A Tiszántúlon és Borsodban élénk, néhol erős lökések kísérhetik az északkeleti, északi szelet. Délután 27-32 fokot mérhetünk.
4: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
7: Augusztus 30-ával bezár a fürdő. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A nyári szezon végéhez érkezett a Dunaújvárosi Aquandis Wellness és Gyógyászati Központ élményfürdője. A létesítmény vasárnap fogadja utoljára fürdőzőket az idei szezonban. Arnold Miklós, a DDG ZRT szolgáltatási ágazatvezetője szerint az idei rendkívüli kánikula érezhetően megnövelt a látogatók számát. Az elmúlt évekhez képest jóval többen választották az élményfürdőt, hogy a medencék mellett vészeik át a forró nyári napokat. A nagyobb vendégforgalom ellenére A szezon problémamentesen telt, komolyabb incidens nem történt, mindössze néhány kisebb, könnyen kezelhető rosszulétnek kellett segítséget nyújtani. Az élményfürdő idei szezonjának utolsó napja augusztus 30 vasárnap lesz, írja Duna Online. A Kerpei Antal Kohászati Technikum egykori diákjai augusztus 19-én megemlékeztek Avas Mihályról, az intézmény alapítóigazgatójáról. A volt tanulók évről évre lerólják tiszteletüket egykori igazgatójuk emléke előtt. Az idei megemlékezést annál az emlékműnél tartották, amelyet az egykori diákok 2013-ban állítottak. A DKS-e és a magyar válogatott 65 kg-os versenyzője első mérkőzésén orosz riválisától kapott ki, aki később egészen a döntőig menetelt és meg is nyerte a világbajnokságot. Pup Viktória így a Vigaszágon folytathatta szereplését, ahol 6-0-ás vezetésnél két várra fektette a kirgiz Aszel Zseparopát. A következő fordulóban, óriási csatában 11-10-re győzte le török ellenfelét, ezzel pedig az esti programban a bronz éremért birkózhatott. A kínai Ma Chengwei azonban technikai fölénnyel bizonyult jobbnak, így Pup Viktória az értékes 5. helyen zárta a világbajnokságot. A DKS-e utánpótláskorú birkózói számára közben már megkezdődött az őszi versenysorozatra való felkészülés, írja a Duna Online. Jelentősen csökkentették a piaci alapú lakáshitelek kamatait a hazai bankok. A lépés elsősorban azoknak a Fejér vármegyeieknek is segítséget jelent, akik a szigorú feltételek miatt nem jogosultak az államilag támogatott Otthon Start programra. Bár az állami kölcsön 3% alatti kamatával továbbra is a legkedvezőbb a kiszoruló ügyfeleknek, mentővet nyújtanak a pénzintézetek. A különböző banki akciókkal a piaci hitelek kamatai ma már 5-7% közé is szoríthatók, ami több ezer forintos havi megtakarítást eredményezhet. A meteorológusok szerint kezdetben keleten, északkeleten lehet helyenként esőre számítani. A Dunától keletre többfelé lesz élénk, néhol erős az északi szél. Reggel nyugaton és délnyugaton pára és köd képződhet, kora reggelre 9 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben 27-32 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Jó társaságban repül az idő, nagyon-nagyon szép szerda délutánt és lassan-lassan estét mindenkinek Dunaújvárosban és a környéken. A mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják az utolsó órák, ma így együtt hozom is a legjobb dalok között a No Doubt-tal. A Hey Baby-t jön majd Gloria Estefan és a Turn the Beat Around, ez pedig már is Naughty Boy és a La La La.
4: 93.1 Best FM.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: Itt a 93.1-en nézzünk körül ismételten az utakon. Autósok, úton lévők, tehát figyelem, óvatosan vezessünk az Adony Perkáta összekötő úton a 0-9-es kilométerkő között. Az Adony Kához összekötőn is hasonló a helyzet, aszfaltoznak a 15-17-es kilométerkő.

93.1 Best FM, a legjobb zenékkel Dunaújvárosban és a térségben. A Pentele klubházat ismét megtöltötték jó kedvel és persze megható pillanatokkal az államalapítás ünnepének előestéjén. Értékőrzés, méltatások, nótázás és kenyérszentelés Szent István nap alkalmával. Az utóbbi években Pentele városrész számos ráncfelvarráson esett át. A Mondvák kúria ismét tündököl, a Szent Háromság szobor is visszakapta régi helyét. Emellett értékes közösségi hely született. A régi hagyományokhoz híven a Pentele klubházban ismét összegyűlt a közösség. Az ünnepségre Orosz Csaba, a körzet képviselője is meghívást kapott. Elmondta, szívből örül neki, hogy a városrészek számára ennyi régi értéket újítottak fel. Sok olyan projektet megvalósíthatunk, ami ennek a történelmi városrésznek elemi részét képezte. A klubházban pedig számos társaság, egyesület gyűlik össze időről időre. Büszkén jelenthetik, nagyon is kihasználják a renovált épületet. A hagyományok nagyon fontos részét képezik Pentelének. Az államalapítás ünnepségét már 1970-es évek óta szervezik. Szabó Tamás alapítója és jelenlegi és elnöke a Pentele Sportkultúra és Hagyományőrző Egyesületnek. Az úroszlopos tagja a közösségnek, az ő közreműködésével kerülhetett a Szent Konora makettje az ünnepi asztalra kötete Pentele 1000 éve mellett. Bartalos Norbert köszöntőjében méltatta Szabó Tamás évtizedes munkáját, hálával tartozhat neki a városrész egésze. Megható percek és kenyérszentelés is volt a programban. A díjakat Bartalos Norbert és Orosz Csaba adták át a méltató gondolatok után. Elsőként Csalai Lajost köszöntötték, aki frampásan megegyezte az oklevélre, a felesége neve hiányzik, hiszen közösen szervezik összejöveteleiket, eseményeiket. Vince Pál Lászlót is kiemelkedő közösségi munkájáért köszöntötték, ahogyan Pető Zsoltot és Petőné Polgári Juditot. Az emlékérmet 2026-ban Paksi Mária vehette át, aki szintén hosszú-hosszú évek feladatának érzi a pentelei ügyek felkarolását és az ott élő civilek képviseletét. A köszöntéseket és a díjazásokat követően a Kék ne felejts hagyományőrző népdal körnótázott a társaságnak, Braun Ervin baptista gyülekezeti vezető pedig megáltotta és felszeletelte az ünnepi új kenyeret. Részletek mindenről a dunaujvaros.com-on. Itt a folytatásban pedig jönnek a legjobbak már is, Ma Shakedown és az At Night.

Ez a 93.1 Best FM, a legjobb zenékkel Dunaújvárosban és a térségben. Búcsúzom, hamarosan 6 óra a mikrofonnál Hársfai Istvánt hallották. Holnap délután 3-tól újra találkozunk, a legjobb zenék is maradnak, úgyhogy én Tom Novival és Limával búcsúzom el. Ez már is itt a Best, a Take It.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Augusztus 30-ával bezár a fürdő. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A nyári szezon végéhez érkezett a Dunaújvárosi Aquandis Wellness és Gyógyászati Központ élményfürdője. A létesítmény vasárnap fogadja utoljára fürdőzőket az idei szezonban. Arnold Miklós, a DDG ZRT szolgáltatási ágazatvezetője szerint az idei rendkívüli kánikula érezhetően megnövelte a látogatók számát. Az elmúlt évekhez képest jóval többen választották az élményfürdőt, hogy a medencék mellett vészeik át a forró nyári napokat. A nagyobb vendégforgalom ellenére a szezon problémamentesen telt, komolyabb incidens nem történt, mindössze néhány kisebb, könnyen kezelhető rosszul létnek kellett segítséget nyújtani. Az élményfürdő idei szezonjának utolsó napja augusztus 30 vasárnap lesz, írja Duna Online. A DKS-e és a magyar válogatott 65 kg-os versenyzője első mérkőzésén orosz riválisától kapott ki, aki később egészen a döntőig menetelt és meg is nyerte a világbajnokságot. Puff Viktória így a Vigaszágon folytathatta szereplését, ahol 6-0-ás vezetésnél két várra fektette a kirgiz Aszel Zseparovát. A következő fordulóban, óriási csatában 11-10-re győzte le török ellenfelét, ezzel pedig az esti programban a bronz éremért birkózhatott. A kínai Ma Chengwei azonban technikai fölénnyel bizonyult jobbnak, így Puff Viktória az értékes 5. helyen zárta a világbajnokságot. A DKS-e utánpótláskorú birkózói számára közben már megkezdődött az őszi versenysorozatra való felkészülés, írja a Duna Online. A Magyar Kézilabda Szövetség fegyelmi eljárást indította a Moderson Mason-Magyaróvár KC élvonalbeli és a Dunaújváros Kohász K. a harmadosztályú női klubbal szemben. Sveda Marcell, az MKS versenyszervezési és monitoring igazgatója a szövetség keddi sajtóbeszélgetésén elmondta, hogy a licenszeljárás során mindkét klub valótlan tartalmú nyilatkozatot küldött be. A sereghajtóként kiesett Dunaújváros nem kapott licenszet és az NB1-B-s indulás lehetőségével sem élt, helyette a harmadosztályban NB2-ben szerepel majd. További részletek a Duna Online oldalán. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetnek a szakemberek itt Fejér vármegyében is. Felhívták a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszul létet, sőt akár fulladást is okozhat. A pincében csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. Sok napsütése van, kilátása az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadéssel sem valószínű. Többfelé élénk lesz a keleti észak-keleti szél. Sokfelé felfrissül a levegő a hajnali órákra. A minimumok 12 és 19 fok között alakulnak. Délután 29-34 fok közé melegszik a levegő.
0: A Best FM-en.
2: Magyar zarándokot keresnek a nepáli villámárvíz után. Meglátogatta a sérült Gripen pilótát a köztársasági elnök. Pénteken Szaharai Por érkezik. Villányi Eszter vagyok. Keresnek egy magyar zarándokot a nepáli villámárvíz után. A külügyminisztérium közölte, hogy a természeti katasztrófa helyszínén egy magyar tartózkodott. Az ő azonosítása és tartózkodási helyének tisztázása jelenleg is tart. Nepál északkeleti részén villámárvíz söpört végig több falun. Mintegy 50-en meghaltak és jelentős károk keletkeztek. Több mint 380 turista, köztük mintegy 290 külföldi eltűnését jelentették. Meglátogatta a köztársasági elnök a Gripen balesetben megsérült pilótát. Baka András, mint a Magyar Honvédség főparancsnoka látogatott el a kórházba. A pilótát tegnap műtötték meg, az orvosok mindent megtesznek a felépüléséért, így nem sokára otthonában folytatódhat a rehabilitációja. A Gripen még hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta Szolnok mellett lakott területen kívül tette le a vadászgépet, majd katapultált. Ekkor szenvedett gerincsérülést. Felfüggesztették a munkát a CATL 3 debreceni akkumulátorüzemében. 9 dolgozó szervezetében ugyanis emelkedett nikkel szintet mutattak ki. A munkavédelmi ellenőrzésen ezután kiderült, hogy a vállalat nem biztosította megfelelően a szükséges védőeszközöket, közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Amíg a szabálytalanságokat nem szüntetik meg az egységekben, az illetékes hatóság megtiltotta a munkavégzést. A vállalat jelezte, vizsgálja a nikkel terhelés forrását és szigorítja a munkavédelmi szabályokat debreceni gyárában. Embercsempészt fogtak el a rendőrök Somlóvásárhelynél. Az ukrán férfi kocsiában 6 illegális bevándorló volt, egyiptomi és szaúd-arábiai állampolgárok. Nem tudták magukat igazolni, és azt sem, hogy jogszerűen tartózkodnak Magyarországon. A vasmegyei rendőrök eljárást indítottak az ügyben. Daganatos betegség okozta Dolly Parton halálát. A híres amerikai country énekesnő 80 éves korában tegnap hunyt el a Nashville-i kórházban. A sztár pályafutása alatt egyebek mellett 11 Grammy díjat kapott, élete során számos jótékonysági kezdeményezést támogatott. Nagy rész derült idő lesz, csak kisebb területeken lehet felhősebb az ég. Egy-egy zápor elvétve kialakulhat. A szél gyenge marad, késő estére 16-23, éjszakára 13 és 18 fok közé hűl majd a levegő. A fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. Holnap országszerte napos idő lesz, kevés felhővel, csapadék nélkül, időnként megélénkül majd a szél. 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Pénteken is marad a meleg nyári idő, de a napsütést szaharai por szűrhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Pop és rádiós lágerek minden mennyiségben, már ami elfér 120 percben, amelyből az első 60 percet én White Boy, a másodikat pedig szervei rezidensünk DJ Effendi prezentálja majd. Indul a Night Shift.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

Next FM Nightshift, Facebookon, Instagramon itt találtok meg minket, ezen keresztül lehet nekünk üzenni is, úgyhogy igyekszünk sűrűbben, gyorsabban minél több tartalmat feltölteni ezeket az oldalakat. Gyertek oda, lájkoljatok minket, hogyha még nem tettétek volna meg, mert minden velünk kapcsolatos információ, Nightshift partik és a többi oda kerülnek majd fel első helyre. Jó, tehát Best FM Nightshift, Facebookon is és Instagramon is megtaláltok így minket.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: Mixcardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Night Shift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profi alá, szóval ott tessék keresgetni Night Shift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon

0: through tough times. Believe me, been there, done that. But every day above ground is a great day. Remember.
1: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
2: 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ Effendi tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy Effivel helyet cseréljünk, héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, szusszanunk egy picit, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Elhunyt dr. Kovács Miklós Gábor, a dunaújvárosi felsőoktatás meghatározó alakja. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Dunaújvárosi Egyetem közössége gyászolja dr. Kovács Miklós Gábort. Az intézmény augusztus 24-én tudatta, hogy egykori oktatójuk életének 85. évében elhunyt. Oktatóként többek között öntészeti technológiákat és gyártástervezést tanított, így dunaújvárosi hallgatók generációinak szakmai fejlődésében vett részt. Saját tanulmányait sem tekintette soha befejezetnek. 1987-ben a Miskolci Egyetemen egyetemi műszaki doktori minősítést szerzett, 1993-ban pedig a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen marketing menedzseri képzést kapott. Közel 80 évesen szerezte meg 6. diplomáját. Dr. Kovács Miklós Gábor személyében a dunaújvárosi felsőoktatás és a helyi ipari szakmai élet olyan alakját veszített el, akinek pályafutása több mint fél évszázadon keresztül kapcsolódott a városhoz. A DKS-e és a magyar válogatott 65 kg-os versenyzője első mérkőzésén orosz riválisától kapott ki, aki később egészen a döntőig menetelt és meg is nyerte a világbajnokságot. Puff Viktória így a Vigaszágon folytathatta szereplését, ahol 6-0-ás vezetésnél két várra fektette a kirgiz Aszel Zseparopát. A következő fordulóban óriási csatában 11-10-re győzte le török ellenfelét, ezzel pedig az esti programban a bronz éremért virkozhatott. A kínai Ma Cheng Wei azonban technikai fölénnyel bizonyult jobbnak, így Puff Viktória az értékes 5. helyen zárt a világbajnokságot. A DKS-e utánpótláskorú birkózói számára közben már megkezdődött az őszi versenysorozatra való felkészülés, írja a Duna Online. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetnek a szakemberek itt Fejérvár megyében is. Felhívták a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszul létet, sőt akár fulladást is okozhat. A pincében csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy már lehet jelentkezni az érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön minden olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. A meteorológusok szerint kezdetben keleten, északkeleten lehet helyenként esőre számítani. A Dunától keletre többfelé lesz élénk, néhol erős az északi szél. Reggel nyugaton és délnyugaton pára is köd képződhet. Kora reggelre 9 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben 27-32 fok valószínű.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Magyar zarándokot keresnek a nepáli villámárvíz után. Holdfogyatkozást csodálhatunk a héten. Halálos áldozata van a nyugat-nílusi vírusnak Hollandiában. Villányi Eszter vagyok. Keresnek egy magyar zarándokot a nepáli villámárvíz után. A külügyminisztérium közölte, hogy a természeti katasztrófa helyszínén egy magyar tartózkodott. Az ő azonosítása és tartózkodási helyének tisztázása jelenleg is tart. Nepál északkeleti részén villámárvíz söpört végig több falun. Mintegy 50-en meghaltak és jelentős károk keletkeztek. Több mint 380 turista, köztük mintegy 290 külföldi eltűnését jelentették. Újabb oktató videóval segíti a NAV a cégek felkészülését a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptembertől ugyanis a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is küldeni kell az adatokat az adóhivatalnak. Most azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatok rögzítését, akik ragaszkodnak a klasszikus kézzel kitöltött nyugtatömbökhöz. Ők egy egyszerű webes felületet használhatnak majd a beküldéshez. A NAV egyébként idén még nem bünteti a kötelezettséget elmulasztó vállalkozásokat, hanem igyekszik tájékoztatni és segíteni az érintetteket. Ritka égi látványosságban lehet részünk péntek hajnalban. Részleges holdfogyatkozás lesz, amelynek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük a nyugati horizonton teljesen szabad szemmel. A jelenségről Szabó Olivér Norton, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiónknak.
4: azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a Hold, egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a Hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a földárnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a Holdunk.
3: Halálos áldozata is van a nyugat-nílusi vírusnak Hollandiában. Utrecht tartományban egy ember meghalt, egy másikat kórházban ápolnak. A holland közegészségügyi intézet hangsúlyozta, továbbra is nagyon kicsi a kockázata annak, hogy valaki az országban elkapja a vírust és a tünetek is kialakuljanak. Idén eddig 3 ottani érintetről tudni, szakértők szerint ők Hollandiában fertőződhettek meg. A kórt egyébként szúnyogok közvetítik, emberről emberre nem terjed. Nagy rész derült idő lesz, csak kisebb területeken lehet felhősebb az ég. Egy-egy zápor elvétve kialakulhat. A szél gyenge marad, késő estére 16-23, éjszakára 13 és 18 fok közé hűl majd a levegő. A fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. Holnap országszerte napos idő lesz, kevés felhővel, csapadék nélkül, időnként megélénkül majd a szél. 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Pénteken is marad a meleg nyári idő, de a napsütést szaharai por szűrhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Kimaxoltad, kihoztál belőle mindent? Vagy van még valami, amit feltétlenül nyáron el kell intézni, meg kell csinálni, megfogadtad, nem sikerült, van még rá pár napot,
6: hát
5: csak azért kérdezem.
6: Még mindig nincsen defektív megjelenés, mert kicsik most már
5: aggódom. Évvégéig lőtted
6: be. De az, hogy évvégéig meg kezdek betáblázódni más megjelenésekkel, és akkor meg abban nem fog beleférni már.
5: Hát kérdez, sose lehet tűnni. Olyat nem lehet egyébként, hogy valamelyik megjelenésedre azt mondja a defektív, hogy vagy az már, ha valahol egyszer megjelenik valami kiadónál, akkor azt már, az ilyenekkel már nem szoktak foglalkozni.
6: Hát nem tudom náluk, mi a gyakorlat mostanában.
5: Úgy általában kérdez a kiadó.
6: Ilyen, nem egy, nem kettő, hogy valaki kiadott egy dal, akár saját maga, tehát ilyen szerzői kiadásként, vagy kis kiadón keresztül, és akkor itt egy évvel később egy nagy kiadó felfedezte valahogy. És akkor azonnal behúzta, és akkor megjelen. Még egyszer ilyen van, előfordult, velem még nem volt ilyen.
5: De majd
6: nem tudom.
5: Efi, én csak egyet kérek, hogy majd ha megtörténik ez a defektív megjelenés, ez még akkor is álljál velünk szóba, jó?
6: Mindenképpen.
5: Hogy szerdánként gyere, hát az már valami olyan utopisztikus kérés lesz, de ha teljesíted, én nagyon boldog leszek, tehát én csak ennyi, hogy ismeri az emig meg az utca.
6: Jó, hát megoldható, nyilván újra kell tárgyalni a felvételt.
5: Nem, csak láttam már ilyet, hogy mit tudom én, 10 000 like fölött, tehát vannak ilyen kollégák, akik már meg se ismernek a parkolóba. Na mindegy. Papis rádiós lágerek, még 8.
6: Akarsz beszélni róla?
5: Nem.
6: Jó.
1: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál. DJ FM.

0: Best FM, a legjobb zenék mixben.
1: Na ez vajon mi? AI? Vagy újra föl lett énekeltetve, vagy az eredeti?
2: Ez újra föl lett énekeltetve.
1: Igen? Igen.
2: David Morales bácsi megcsinálta újra.
1: Jó, gondolom, pénzkerülés az egész, de hogy,
2: persze,
1: de hogy már úgy értem, hogy, hogy az eredetihez kísértetésen hasonló énekest szerezzem.
2: Igen, de ez nem az, nem az eredeti.
1: Aha. Jó. Neked van ehhez füled?
2: Nem tudom, hogy nem. Nem a fülem,
1: ha, ha nem oda volt írva, hogy nem a sakrakán.
2: Nem, nem a hát igen.
1: Így.
2: Igen. Nem, de hát ahogy mondod, egyébként pénzkérdés. Tehát a szerintem a, egyébként az AI mizériában az énekesek fogják leginkább megsínleni. Mert mindenki énekes szeretne. Tehát sokkal könnyebb már ilyen sampling pakkokba találni hangszereket, mindenféle aha hangszereket, mint vokálokat. Azért vokálokat általában vagy te tudsz énekelni, az tök jó, hogyha te tudsz saját magad, vagy van egy énekesed, akivel dolgozol, vagy ha nincs, akkor keresned kell egyet, és meg kell fizetni. És az drága általában.
1: Na várj, most igen,
2: az AI-ja pont ezt akarja mindenki kiváltani.
1: Na jó, figyelj, most messziről indulok egy kicsit, de érteni fogod, amit múltkor pici lány

0: szerző jogi dolgokba ütközhetnénk, úgyhogy nem. Úgyhogy ezt nem csinálja meg.
1: Aha.
0: Énekeseknél, ha te beírod mondjuk promptba azt, hogy már pedig te Chaka Khan hangon szeretnéd a izét, vagy George Michael, ha már ő énekel itt alattunk, ott visszadobja? Hát vagy a fizetős verzióknál már ott sem.
1: Tehát ha beírod azt, hogy olyan, tehát azt szeretném, hogy George Michael hangja legyen, azt nem fogja megcsinálni.
0: Bocsánat, de már nem tudja.
1: Nem, emiatt, hogy problémás. Ha azt mondod, hogy George Michael influenced voice, tehát hogy ilyen ihletésű hang, akkor ugye valamit fog csinálni belőle, de például ha beraksz neki egy szöveget,
0: aha,
1: hogy azt kéne egy másik hangon fölénekelni, és az a szöveg egyébként egy létező dalnak a szövege, azt is visszadobja. Tehát azt sem engedi, hogy ez már egy létező.
0: Ez még legalább akkor még ez.
1: De mindegy, én azt gondolom, hogy annyit fog fejlődni ez az AI technika hamarosan, hogy már lesz olyan énekes hang, amit már nem fogsz tudni megkülönböztetni az igazitól.
0: És az, hogy fogok tudni elérni, hogy fogok tudni megkerülni ezeket a jogi dolgokat?
1: Hát, hogyha ha a saját szövegedet akarod fölénekeltetni egy hanggal, az tök jó, az fog működni.
0: Na, de azt lehet a George Michael hangon felénekeltetni, mondjuk?
1: Azt meg tudod csinálni, igen. Hát sőt, hát van olyan ilyen zenével foglalkozó oldal, ahol vannak, mit tudom én, van 10 modell, hangmodell, és oda van írva, hogy ez Ariana Grande, ez Lady Gaga, ez izé, és akkor a te hangodat át fogja változtatni arra. Ilyen van. Nyilván nem lesz pont olyan, tehát most nyilván neked nem lesz Ariana Grande hangod, de hát...
0: Ha csak a hangod most imeled.
1: De hasonló, nagyon hasonló lesz.
0: Tehát akkor kvázi a saját dalodat fel tudod idézőben énekeltetni, mondjuk akár a Lady Gaga-val is.
1: Akár igen.
0: Neked mikor jelenik majd meg ilyen kis lemezet?
1: Ilyen fölénekelt? Nem tudom. Nem, én ugye más megoldást választottam, tehát én felkértem egy vokalistát.
0: Valami Jackson. Michael,
1: ja, az nem, de hogy én kerestem, van egy erre szakosodott oldal, ahol fölvehetsz mindenféle munkákra embereket, például énekesnek, például webgrafikusnak, több mindent, bármit találsz, ezek ilyen freelancerek, és akkor meg kellett, hogy énekelje ezt meg azt föl, és akkor fölénekel.
0: Így készült
1: az Olgud.
0: Igen. Tényleg ott mi a helyzet? Olgud vonalon. Szépen pörög.
1: Igen, szépen pörög. Igen,
0: veszik, jó, hogy visszajelzések. Hallgatják.
1: Igen, meg tök jó arcok játsszák, tehát, hogy így a külföldiek, úgy értem, Magyarországon kevéssé
0: szeretik. Pont ezt akartam mondani, hogy ez a Miller, remélem, hallotta.
1: Hát a Miller a legnagyobb rajongó.
0: Azért mondom.
1: Miller mindenhol játszik Effendit, úgyhogy
0: így. Mindenhol is. Jó van, a Miller majd holnap, Effi viszont még ma, 8-ig pop és rádiós lágerekkel.

0: legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift DJ Effendivel a Best FM-en.
1: Tényleg, hogy milyen gyorsan megy az idő, hát mennyi, egy hónapja volt? Nem, picit talán több. Foci VB döntő.
2: Hát igen. Igen. És már lement, azóta lement a szuperkupa, és már miért kezdődik a...
1: Már minden, igen.
2: Hát ja, kezdődik a
1: na csak már, hogy a Shakirával kapcsolatban jut eszembe, hogy azért nagyot ment az interneten, amikor valaki odaírta, hogy akárhogy is nézzük, azért Shakira több VB döntőn megnéz, mint a férje.
2: Aljas.
1: Aljas, de igaz.
2: És ezt én ezt kimondom, és ezt tartom ennek minden felelősségét vállalva, és minden ódiumát viselve, hogy a Vaka volt a legjobb VB dal szerintem.
1: Már Shakira VB dalok közül, vagy összesen VB
2: dalok közül?
1: Egyébként igen.
2: Szerintem az volt, ami annyira betalált, annyira elkapta ezt a
1: feelinget. El is kapta, passzolt is hozzá.
2: Igen.
1: Vaka, ez melyik az a németországi VB-hez volt?
2: Várjál, nem tudom, de nem tudom, nem akarok butaságot mondani, de az biztos, hogy...
1: Dehogy is, hát this time for Africa. Hát akkor gondolom az afrikai.
2: Tél-afrikai, igen.
1: Igen.
2: A búzálás?
1: Igen.
2: A búzálás? Kemény volt. Na mindent, tehát szerintem az a dal akkor úgy lett találva, hogy az még a mai napig mondható a legjobb ilyen VB dalnak.
1: Egyébként igen.
2: Ez a mostani, hogy próbált hajazni rá.
1: Nyilván.
2: Hangulatába, de
1: és
2: nem.
1: És milyen érdekes, hogy mondjuk olimpiai dalokból többet fel tudnál sorolni, nem? Hogy ha nem is feltétlenül, de tudod, hogy mondjuk a One Moment in Time a Whitney Houston-tól az olimpiai dal volt. A Queen, a Barcelona, igen. Ugye a Montserrat Caballé-val. De hogy valahogy mindig próbálkoznak foci VB-re, EB-re, és valahogy...
2: Hát volt Neoton és a szöuli olimpiár.
1: Nem.
2: Hát ez nem volt hivatalos, de hogy csináltak én albumot a... Megvan bakeriten otthon a Neoton, a
1: Szöuli olimpiás. Nem, most rendes dalokra gondolok.
2: Ja, jó. Úgyhogy... Rendes dal volt, hogy tudom.
1: Jó van.
2: Jó, tehát nem hivatalos.
1: Igen. Nem, talán még egyet tudok, az meg szerintem talán foci EB volt a Junkie XL Little Conversation, ugye, amit az Elvis ott nagyon, meg a pipás sportszer reklám filmje,
2: azért az nagyon jó volt, igen. Nagyon dobott rajta.

0: Zoltán DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: Más Kanada, az is egy focis himnusz volt. Hol volt az? Valamelyik VB-re íródott, azt tudom, vagy
2: egy kiadó. Nem, hát az egy nagyon régi dalam. Úgy.
1: Igen, de tudom, tényleg, kösz István, hogy ennyire hülyének nézett. Nem, hát amikor megcsinálták a Black Eyed Peas-es verziót.
2: Jaj, bocsánat, csak muszáj volt egy tűzszentelemben.
1: Tűzszentelem. Na várj, ennek most utána nézek, addig légy ő kedves, tarts szóval a kedves hallgatókat, mondjuk jó, elérhetőségekkel.
2: Jó, amíg White Boy pötyög, addig elmondom mindenkinek, hogy az összes Night Shift DJ-nek a mixeit a Mixcloud oldalon érdemes keresni. Nekem konkrétan mixcloud.com per DJ FND az elérhetőségem, az összes többi kollégának meg mixcloud.com per az ő DJ neve általában, illetve aki még DJ FND tartalmakat szeretne fogyasztani a social médiában, mindenhol DJ Effendi, ennyi, nincsen semmi trükkös szó, semmi rejtett apróbetűs rész, így lehet megtalálni.
1: Na kérlek na, szépen, megtaláltad közben. Igen, 2006-os németországi VB.
2: Akkor neked volt igazad, jó van.
1: Tessék, van adom. Megint. Már megint?
2: Hát, mint mindig. Jó, van, tudom, most... a szó, amit keresek, az a szakma.
1: Így, Efikém, én a szó, amit keresek, de már meg is találtam a köszönöm, mert hogy ennyi volt az a 60 perc, úgyhogy akkor jövő szerdán várunk vissza tisztelettel szeretettel.
2: De azért végére sírjunk együtt egy kicsit.
1: Jó. Várjál, de várjál.
2: Könnyezünk.
1: Csak hogy hova mész, ami miatt el kell sírni magad?
2: Tönkre.
1: Hova mész zenélni a hétvégén?
2: Hát a rezidenciámra.
1: Na, hát akkor légyünk kedves.
2: Megyek zenélni.
1: Jó volt így? Jó? Rájöttem, tudod még rájött, hogy jövő héten csináljuk, hogy spontán elsírod magad, amikor meghalod a rádióba az általad készített dalt. Amit hát AI-jal csináltál, de mindegy, nem? Az is majd TikTokon nagyot megy, ez nem? Hogy így videózod magad, igen, hogy háromra elsírod magad, hogy
2: mit tudom, hogy ki játszol zenémet a rádióba. De ilyen velem voltam, hogy...
1: Még kinek a zenéjét játszottad? Vagy?
2: Nem, hogy az én zenémet játszottam.
1: És elsírtad magad?
2: Nem, azért el nem sírtam magam.
1: Csak nem volt nálad telefon.
2: Nem, de most ez komolyan fordítva, az azért meg tudja az embert érinteni, hogy főleg, hogyha még első alkalommal történik ilyen, akkor az tényleg...
1: Csak amikor már előtte három héttel szólnak, hogy... Szóval na! Értem, jó,
2: de nem szereted, amikor valaki kiadja az érzelmeit.
1: Én azt nem szeretem, amikor hülyének néznek embereket a social media keresztül, de ez egy másik történet. Ha csak az nem. Na jövő szerdán találkozom.
2: Oké. Okay.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Szaharai por érkezik pénteken, már ma este elérheti teljes kapacitását a paksi erőmű, elhunyt Nádas Péter Kossuth díjas író. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Sivatagi por érkezik pénteken. A Hungaromet jelzése szerint a front csapadékot nem hoz sok helyre, így a homok csak kevés helyen mosódik ki a légkörből. Jelenléte abban mutatkozik meg, hogy a napsütés szűrtebb lesz, és a napnyugta sárgás-barnás árnyalatot kap. Vasárnap a megerősödő szél kitisztítja majd a levegőt. Az aktuális időjárásról a hírek végén hallhatnak. A tervezetnél korábban várhatóan már estére eléri a maximális teljesítményt a paksi atomerőmű. Ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Magyar Péter jelezte, reggel 3 blokk teljes kapacitással a negyedik félgőzzel termelt Pakson. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása komoly kihívást jelentett az erőmű működésében. Felmerült az is, hogy teljesen le kell állítani, de erre végül nem volt szükség. Egy turbina tovább dolgozott, később pedig fokozatosan állították vissza a többi működését is. A vízszint stabilizálása érdekében fenékküszöböt kezdtek építeni, illetve bárkákat is alkalmaztak a Duna érintett szakaszán. Hamis euróval fizette a vacsorát 4 férfi Szolnokon, el is fogták őket a rendőrök. Egy gyors étteremben hamis 100 euróssal rendezték a számlát, a bejelentés után pedig egy másik gyors étteremnél fogták el őket. A kocsijukban összesen 17 hamisított 100 eurós bankjegyet találtak. Pénzhamisítás miatt hallgatták ki az elkövetőket. Két dolgozó meghalt egy mohácsi üzemben, miután a telephelyen tűz ütött ki egy robbanás miatt tegnap. A fatárolóban történt a baleset, az üzemanyag ellátó rendszer tövében a porállagú faanyag gyulladt ki és 15 méteres lángcsóvát vetett. 3 dolgozó sérült meg, 2 életüket vesztették a kórházban, 3. társukért még küzdenek az orvosok. A rendőrség halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. Elhunyt Nádas Péter, a Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esztéista, fotóriporterként, újságíróként is dolgozott. Neve az irodalmi Nobel-díj esélyesei között is többször felmerült. Nádas Péter reggel 8-kor Gombosszegi otthonában halt meg, 83 évet élt. Nagyrészt derült idő lesz, csak kisebb területeken lehet felhősebb az ég. Egy-egy zápor elvétve kialakulhat. A szél gyenge marad, késő estére 16-23, éjszakára 13 és 18 fok közé hűl majd a levegő. A fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. Holnap országszerte napos idő lesz, kevés felhővel, csapadék nélkül, időnként megélénkül majd a szél. 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Pénteken is marad a meleg nyári idő, de a napsütést szaharai por szűrhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Mostanra már a Pussycat Dolls 3 fősre fogyatkozott, és ez a 3 fő indul hamarosan európai turnéra. Szóval így azért sokkal kiegyenlítettebb a verseny a 3 fős Destiny's Child-dal, mert hogy mindkét zenekar érkezik a következő órában. Sőt, a 5 is megkapja a maga ellenfelét a Backstreet Boys személyében 8 és 9 között itt a Westen.
2: Ez a Night Shift a Best

Ezt a fem a legjobb zenék. Amerikai turnéjukat azért kellett egy az egyben törölni, mert alig fogytak a jegyek. Hát Európában ez a veszély nem áll fent. Például a varsói és a párizsi koncertjükre már az összes belépőt eladták. Jön a The Pussycat Dolls és a Hush Hush itt a Westen.

FM. Na, a legjobb zenék. A tudomány jelenállása szerint a déjà vu ez nem valamiféle különleges képesség, vagy valami megmagyarázhatatlan jelenség, hanem egy aprócska kis hiba az agyunkban. Ugyanis amikor az információ a két szemünkön keresztül beérkezik, akkor a két külön információt nagyon picike kis időkülönbséggel dolgozza fel az agy, és amikor a másodikat is feldolgozza, akkor érzi azt, hogy hát ezt már egyszer láttam, igen. 100 000 másodperccel azelőtt, hát ez a déjà vu, meg ez, ami most jön, az I Can't Stop Walk.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Újra teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Magyar zarándokot keresnek a nepáli villámárvíz után. Elhunyt Nádas Péter író. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Újra teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter megköszönte a szakemberek megfeszített munkáját, egyúttal azt is közölte, hogy a fenékküszöb építése is gyorsabban halad a tervezetnél. Ezt egyébként a vízszint stabilizálása érdekében kezdték el építeni. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása miatt az is felmerült, hogy teljesen le kell állítani az erőművet, de erre végül nem volt szükség. Keresnek egy magyar zarándokot a nepáli villámárvíz után. A külügyminisztérium közölte, hogy a természeti katasztrófa helyszínén egy magyar tartózkodott. Az ő azonosítása és tartózkodási helyének tisztázása jelenleg is tart. Nepál északkeleti részén villámárvíz söpört végig több falun. Mintegy 50-en meghaltak és jelentős károk keletkeztek. Több mint 380 turista, köztük mintegy 290 külföldi eltűnését jelentették. A madarak őszi vonulási szokásaira is hat a klímaváltozás. Kénytelenek korábban útra kelni, mert kevesebb a táplálékuk, mondta rádiónknak Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője.
2: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeztek, hanem az ország nagy kommunális hulladéklerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot. Sajnos mostanában.
1: Elhunyt Nádas Péter, a Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, eszéista, fotóriporterként, újságíróként is dolgozott. Neve az irodalmi Nobel-díj esélyesei között is többször felmerült. Nádas Péter reggel 8-kor Gombos-Szegi otthonában halt meg, 83 évet élt. Nagyrészt derült idő lesz, csak kisebb területeken lehet felhősebb az ég. Egy-egy zápor elvétve kialakulhat. A szél gyenge marad, késő estére 16-23, éjszakára 13 és 18 fok közé hűl majd a levegő. A fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. Holnap országszerte napos idő lesz, kevés felhővel, csapadék nélkül, időnként megélénkül majd a szél. 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Pénteken is marad a meleg nyári idő, de a napsütést szaharai por szűrhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Mindenki mindenkivel a legvegyesebb összetételben és létszámban. Sarah Connor TQ-val érkezik, és a Let's Get Back to Bad Boy-a. Brandy Monikával és a The Boys Mine-nal lesz majd hallható 9 és 10 óra között. Tóth Gabi pedig egyszerre két palival, Mayonnal és Shane 54-el és az éjjel-nappal Budapest betét dalával. Mindez a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-a.

Beszélve a legjobb zenék, holnap meccs lesz az Üllői úton, az ilyenkor szokásos korlátozások lépnek majd érvénybe délután 3-tól egészen éjfélig. Albert Flórián út, Üllői úti felüljáróton mellett mindkét oldal, Vágóhíd utca, Könyves Kálmán körút, Nagyvárad tér környéke, szóval autóval nem megszokásból menjetek arra felé.

Best FM a legjobb zenék. Mi lett volna, ha? Ugye ez egy mindig visszatérő kérdés. Mi lett volna akkor például, ha Brandy nem gondolja úgy, hogy az általa megértes, már felénekelt dal duetben sokkal jobb lenne? Akkor vajon szóló trackként is ért volna ez egy Grammy-t? Vagy ez csak azért lett Grammy-díjas dal, mert hogy aztán felvették a kapcsolatot Monikával, és végül egy duettet csináltak belőle? Hát ez pont ugyanolyan nehezen eldönthető kérdés, mint amiről ők is vitatkoznak, hogy akkor most ez a pasi kié is. The Boy Is Mine, Brandy és Monika érkezik itt a Best FM-en.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new deal.

0: West Coast for life.
1: A legjobb zenék.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en.
3: Na gyerünk!

Best of FM, a legjobb zenék. Az ember joggal gondolná azt, hogyha valaki egy akkora klubhimnuszban vokálozik, mint a Soul Searcher féle Feel in Love, hogy akkor utána azért pár évig a karrierével nagyon nem lesz gond. Nos, ez nem így van. Donna Ellennek annyira nem jöttek a melók, hogy 10 évvel később, 2013-ban még a Voice-ba is elment versenyezni, és ugyan Christina Aguilera és Adam Levine is megfordult a székkel, de aztán a párbaj szakasznál kiesett a versenyből. I'm feeling

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Újra teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Paradicsomban fürdött egy spanyol város, Szaharaiból érkezik pénteken. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Újra teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter megköszönte a szakemberek megfeszített munkáját, egyúttal azt is közölte, hogy a fenékküszöb építése is gyorsabban halad a tervezetnél. Ezt egyébként a vízszint stabilizálása érdekében kezdték el építeni. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása miatt az is felmerült, hogy teljesen le kell állítani az erőművet, de erre végül nem volt szükség. Meglátogatta a köztársasági elnök a Gripen balesetben megsérült pilótát. Baka András, mint a Magyar Honvédség főparancsnoka látogatott el a kórházba. A pilótát tegnap műtötték meg, az orvosok mindent megtesznek a felépüléséért, így nem sokára otthonában folytatódhat a rehabilitációja. A Gripen még hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta Szolnok mellett lakott területen kívül tette le a vadászgépet, majd katapultált. Ekkor szenvedett gerincsérülést. Keresnek egy magyar zarándokot a nepáli villámárvíz után. A külügyminisztérium közölte, hogy a természeti katasztrófa helyszínén egy magyar tartózkodott. Az ő azonosítása és tartózkodási helyének tisztázása jelenleg is tart. Nepál északkeleti részén villámárvíz söpört végig több falun. Mintegy 50-en meghaltak és jelentős károk keletkeztek. Több mint 380 turista, köztük mintegy 290 külföldi eltűnését jelentették. Több mint 20 ezer ember vívott paradicsom csatát Spanyolországban. Az eseményt 79. alkalommal rendezték meg Bunolban. A jelzőrakéta fellövése után 7 teherautóról kezdték dobálni a paradicsomokat a város erre kijelölt szakaszain összezsúfolódott fehér ruhás tömegbe. A kifolyt lé pillanatok alatt vörösre színezte a ruhákat és elárasztotta az utcákat. A csatára idén 150 ezer kiló kifejezetten erre a célra termesztett puha héjú paradicsomot hozattak a városba. A fesztivál egyébként igen népszerű, külföldről és szerte Spanyolországból érkeznek résztvevők minden évben. Nagyrészt derült idő lesz, csak kisebb területeken lehet felhősebb az ég. Egy-egy zápor elvétve kialakulhat. A szél gyenge marad, késő estére 16-23, éjszakára 13 és 18 fok közé hűl majd a levegő. A fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. Holnap országszerte napos idő lesz, kevés felhővel, csapadék nélkül, időnként megélénkül majd a szél. 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Pénteken is marad a meleg nyári idő, de a napsütést szaharai por szűrhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Van valami furcsa vonzódás a Punjabi MC-nek a 80-as évek tévésorozataihoz, mert anno a Magnum című sorozat főcímdalából is csinált remixet, de aztán az igazi világsikert egy másik sorozat, a Knight Rider főcímdala hozta el neki. Mundial to Bacchi!

Best FM a legjobb zenék nem sokkal a megjelenés után volt, hogy ezzel kezdték a koncertet, most már inkább, mint hogy a nagy slágereket a végére hagyják. Jön a Richard for the Sunrise.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, amíg még négyen voltak, ők voltak a Big Brothers. Aztán amikor a két hölgy, Cherise Roberts és Nadia Shepherd kivált, ők alkották meg a Booty Love nevű duót, de mostanában mindkét formációban kibe lépkednek, sőt, május 16-án egy angol fesztiválon Booty Love-ként is és Big Brothers-ként is fölléptek. Jön a

Dance-nafem a legjobb zenék, most a Simply Red-féle Stars-zal zárom a mai estét, holnap pedig a Dance legnagyobb sztárjával indítjuk majd a csütörtök estét, mert hát a csütörtök, akkor Dance-es csütörtök itt a Best, and DJ Miller fog majd hozzám csatlakozni 7 és 8 óra között. Ennyi volt már a szerda, ennyi volt már a Night Shift, jön a Simply Red, én meg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

válaszoltam meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.